Jó estét kívánok! A Citera Trio épp 30 éves felvétele indította Ma Esti Táncházban című műsorunkat a tagok Balogh Sándor, Bolya Mátyás és Kis Gergely Márton, akiket azt hiszem népzenekedvelő hallgatóinknak nem kell bemutatni. A további percekben is e hangszer szól, mely a Kárpát-medence szinte minden otthonában ott volt valamikor, s kiszolgálta a családi ünnepeket, éneklő, mulató összejöveteleket. A Galga-vidék dalait játssza Juhász Kitti, utána a Kemenes-magasi citerazenekar és népdalkör szigetközi katonadalai következnek. A felvételen hallhatják a szigetköz szerelmese, népzenegyűjtő, néprajzkutató dr. Barsi Ernő mondatait is.

Szigetközi katonanótákat az én Daloló Szigetköz című könyvemből állították össze. Végig kíséri a katonának bevonuló legényt, a katonává válásnak szinte minden mozzanatán. Megjön a behívó, akkor el kell búcsúzni a szeretteitől. Milyen meghatóan búcsúzik el az édesanyjától. Ez a nehéz testi munkához szokott, és most katonának bevonuló legény, hogy ne sírj, kedves jó anyám, visszajövök én. Természetesen a kislányoktól, legényektől is búcsút vesz, de intelmet is köt a legények lelkére, az én kedves babámat el ne szeressétek. És milyen meghatóan búcsúzik el a falujától, amelyet lehet, hogy már többet talán nem is fog látni. De a katonaságnál már kiütközik belőle a katonavér. Az a legnagyobb baj, hogy bevették huszárnak, de lovat nem adtak. Azután addig kéri a kapitányt, hogy adnak neki is egy lólovat, és milyen nagy szakértelme választja ki a legjobb lovat, hiszen ez való a huszár alá, ugye, akkor már egy erejében bizakodó, ugye, jó katona mutatkozik meg a dalokon keresztül is. Mai ember persze nem érti, hogy mi az a remonda, amiből a lovat választja a bevonult legény. Valaha nem csak a legényeket, de még a lovakat is besorozták a katonasághoz, és a katonasághoz besorozott lovat nevezték remondának. Hát ezekből válogathatott magának hozzáillő és a szolgálatnak legjobban megfelelő lovat a legény. És szinte a visszavágyás gondolata is megszólal majd a dalokban, hogy vajon vissza tud-e jönni még egyszer a szeretett falujába, a kedveséhez. Íme minden lelki állapot csodálatosan megvan örökítve a magyar nép katonadalaiban.

Szigetközből közből a Felvidékre visz bennünket a Bástya Citera zenekar most felcsendülő felvétele. Azt hiszem, sokan ismerik a kiskálosi fenyveserdő kezdetű, igen népszerű dalunkat, melyet énekeljenek együtt a Bástya Citera zenekar tagjaival. Utána pedig Molnár Miklós prímás és zenekara húz Szilvás Váradi táncdallamokat.

Egy gömöri és egy északbánsági összeállítás szól Táncházban című műsorunkban Tímár Sára és zenekara előadásában. Mindkét csokor különlegessége, hogy a szöveg egy-egy Petőfi Sándor vers. A folklorizálódott Petőfi verseket pedig egy tiszaalpári asszony mulatság követi. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenetanszékének énekes lányai között szintén ott találjuk Tímár Sárát is.

Dudanóták zárják ma esti táncházban című műsorunkat. Először énekes változatokat hallgassunk meg a Berettyó újfalui pávák előadásában, s aztán ifjú Csóri Sándor játszik dudanótákat.

Felvidéki Dudanóták zárják Táncházban című műsorunkat, ismét egy énekes, majd egy hangszeres változat. Kubinyi Júlia énekét Hrúz Dénes kíséri hegedűn, aztán a zoborvidéki dudanótákat Kozák József fújja, az énekes Szvorák Katalin lesz. A felvételek előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: A Bére Banda 2022 tavaszán alakult a Zeneakadémia népzenész hallgatóiból. A fiatal formáció elsődleges célja a középkori eredetű burdon zenei hagyomány magas szintű megszólaltatása. Bár fő profiuk az Alsó-Tiszavidék népzenéje, repertoárjuk a dunántúli, felföldi és erdélyi dialektusok zenei anyagára is kiterjed. Ezen a héten legújabb lemezükről válogatunk.
2: A népzenei nyomozó iroda 537. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

lemezborító, melynek léte az online zene megosztás korában szinte hagyományőrzésnek számít, olyan, mintha Jankovics Marcel tervezte volna János Vitéz rajzfilm egyik fejezetéhez. A cím Viharsarok. A lexikon szerint. A Dél-Tiszántúl újabb keletű megnevezése az egyik legfiatalabb magyar tájfogalom. Nevét Féja Géza 1937-ben megjelent, azonos című szociográfiája terjesztette el. Az elnevezés a múlt század második felében itt kibontakozott, jelentős baloldali mozgalmakra utal. Az egyhangú tagolatlanság az oka, hogy jellegzetes kis tájak nem alakultak ki területén, amelyen mindig több megye osztozott. A török hódoltságot követő 18. századi újranépesítésben szinte az egész magyar nyelvterület részt vett, de nagy számban keletkeztek más nemzetiségű helységek is, elsősorban románok és szlovákok, kisebb részben németek és szerbek.

a Tallabille című összeállítás a szegedi kistáj népzenei hagyományát eleveníti meg. Az oláhosokból és friss csárdásokból álló összeállítás dallamait szinte kivétel nélkül Bálint Sándor és Paksa Katalin a Szegedi Nemzet című monográfiájából válogatták.

0: a Bére Banda legújabb lemezéről válogattunk. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

csekély.

Osztal a bambadacsonyi, egy ajjai szomorú, miké nem boladni. Hát barna kis jány az ölembe, cigány húzza a fülembe, mégse tudok vigadni. Kifizető, ugri füles, boros üveg, sörös üveg, hányban üres. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Hogy a fene egye meg már megint üres, mint a pohár. Hely, pedig te vigadni. Kifizető, ugri füles, boros üveg, sörös üveg, hányban üres. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Hogy a fene egye meg már megint üres, minden pohár.

hány lehány volt az életpárom. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, verje meg a csillagos ég igazi napot.

volt az én párom. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hé! Verje meg a csillagos ég igazira, ó, oh, mi mégis megházasodni.

0: csillagos egy igazi dolgot, kis megházasod. Mi?
1: Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

A szemed, mint az ég, piros ajka, csuda szép galambom. Cifra bodros a ruhád, a kapuba várok rád, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Megmaradt az eszem is, enyém.

az ég, ilyen lesz majd mind a éjjelon. Zsindelyes, de zsindelyes a mi házunk, ring a bölcső sír a gyerek mi nálunk. Kék a zene, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét.

ég, ilyen lesz majd mind a hét kolombom. Zsindelyes, de zsindelyes a mi házunk, ring a bölcső, sír a gyerek, mi nálunk. Ég a szeme, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

csak kívánja. Reggel délbe sok állatokra termet kis szája, estére meg megduplázva kívánja. Ragadós egy betegség a szerelem, minden kislány szívében az megterem. A legény meg a helyet, hogy elkerülné halál,

aranyos csinálja. A legénynek a helyet, hogy elkerülné, ha látja, kedvet kap és maga is azt csinál.

ha fagy, hó lesz nagy, elmondhatja rólam, hogy az enyém vagy. Pénteken, kis kedden, átölelhet, ha lesz hozzá kis kedvem, de ma még csak annyit mondok magának, nem hiszek a csalogató szavának. Faj, ha fagy, hó lesz nagy, elmondhatja rólam, hogy az enyém vagy, de ma még csak annyit mondok magának, nem hiszek a csalogató szavának. Majd ha fagy, hó lesz nagy, elmondhatja rólam, hogy az enyém vagy. Egy-két bók, egy-két csók, tél időben melegedni nem lesz sok. Egy karja, két karja, átölelhet, ha maga is akarja, de ha többre van biztosan magának, az omékoszt megmondom a mamának. Akkor jaj, lesz vagy baj, nem marad a feje búján egy szár baj. De ha többre van biztosan magának, az omékoszt megmondom a mamának. Akkor jaj, lesz nagy baj,

Dankó Rádió. Zalaegerszegen FM 96,3. A Magyar Zene Rádiója.

0: rokon cviki puszival. Zsup kocsival, három csacsival, várnak a lányok a cviki puszival.
1: Dankó Rádió. Egerben FM 96,2. A Magyar Zene Rádiója.

pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

napsugaras boldog ifjúságot. Valamikor de sok

mondják neked. Így mondta a nagyanyám, pedig hát a nagyanyám 197 éves. Otthoz csókot, ha nagyon szereted, mert az hamar visszaadják neked. Így mondta a nagyanyám, pedig hát a nagyanyám 197 éves. Megmondta a nagyapám, pedig hát a nagyapám 197 éves. Az a rendes iparos, aki kicsit italos,

éjjén, kis patak szélén, párjával csendesen élt egy cigány. Vén öreg ember, nótája nem kell,

Ősz feje kábul, a szívek kitárul, s párjához így szól a rokkant

És a vén ember eltipeg csendben, hóna alatt a kopott hegedű. Alig bír járni, a lábain állni,

Vére fellobban, a szíve megdobban, s középre tipek a rokkant cigány.

Cseng lett egy percig, s így szólt az egyik. Jó uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ez a kis rajkót. Látni szeretném, repülni tud-e?

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Napirendre kerül egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítás. A képviselők emellett megvitathatják az ügynökakták megnyitásáról szóló törvényjavaslatot is. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. A döntésre reagáltak a parlamenti pártok vezetői. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, a legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. Szeverényi Dávid lett a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal új elnöke. Feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, valamint a visszaélések feltárása és megelőzése. A tisztviselő korábban a NAV-nál dolgozott, főosztályvezetőként irányította az együttműködést az Európai Csalás Elleni Hivatallal. Megszüntetné vagy adott esetben szigorúbban szabályozná az inkasszó intézményét a Mi Hazánk mozgalom. A párt szerint elfogadhatatlan, hogy jövedelemből is alkalmazható az intézkedés. Hozzátették, örökségből vagy adományból származó összegekre nem vezetnék be a korlátozást. Már regisztrálhatnak azok, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Augusztus 1-én a Bálna Honvédelmi Központba várják az érintetteket. A fiatalitás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányosereg.hu oldalon jelentkezhetnek a tájékoztatóra, ahová vinni kell a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. Online tájékoztató sorozatot indított a Heimpán gyermekkórháza Facebookon. A 30-40 perces beszélgetések célja, hogy a szülők megbízható információhoz jussanak közvetlenül a szakemberektől. A ma délután 3 órakor kezdődő adásban a gyermekek nyári étkezéséről lesz szó. Életmű kiállítás nyílt a 170 éve született és 100 éve elhunyt Strobl Alajos tiszteletére a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A 45 szoborból álló tárlat bemutatja a századforduló meghatározó szobrászatának örökségét és szobrászának örökségét, köztük kevéssé ismert alkotásait, valamint egy életnagyságú 3D nyomtatott szobrot, a kiállítás szeptember 19-éig látogatható. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 7 és 18 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 13-17 fokot mérnek. A Dunántúl nagy részén borult, másutt többnyire derült az ég. Napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható, a Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos, holnap még előfordulhat kisebb eső, hétvégén ismét melegszik az idő.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Jó reggel, Deris napot kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. A Dankó Rádiót hallgatják. 2026. július 23-a van, csütörtök. Lassan 7 perccel, 6 óra után Hajdú Tibor kíván nagyon kellemes reggelt Önöknek. Munkatársaim Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. 10 óráig töltjük együtt a reggelt ma is. Remélem, hogy a végén azt fogják mondani, hogy na, érdemes volt megint a Dankó Rádióval kezdeni a napot. Jó muzsikát ígérhetek Önöknek. Nézzük a kínálatot ebből az órából. Este, ha lefekszik, álmodozzon rólam. Énekli majd Csuti Csaba ezt a hallgatót. Népzenei kínálatunkból ajánlom figyelmükbe tematikus hétvégén főszereplőjét, Szórák Katalint. Egy nagyon szép felvételét hallgatjuk meg, és egy rövid interjú részletet is majd a felhőtlen gyermekkorról. Lesz operett a Pacsirta című Lehár operettből Juliska belépőjét, Lukács Anita jóvoltából hallgathatjuk meg, az örök zöldek között pedig Pályer András láger is felcsendül majd 1973-ból, a címe Még egyszer. Megnézzük, hogy mi lesz a hidegfront után, a következő néhány napban hogyan alakul az időjárásunk. Névnapos köszöntés és egy rövid összeállítás várja Önöket majd az óra

az legégy meg. Fene híre nincsenek, hogy hiszének. Nyelvete bomor kivágnak, hát ha nem csak feleséget magának. Melyze azért a csárdában mégsem bánja, ha az itt is

legyék összehangzó, mert ott láttak, így van ez már fogásban.

0: 7:40 van, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1290-ben ezen a napon lépett trónra harmadik András, az utolsó Árpádházi uralkodó. Úgy is fogalmaztak róla, hogy az Árpádház utolsó aranyágacskája, mint tudjuk, 1301-ig tartott az Árpádházi uralkodó korszaka. 1552. július 23-án a Szent Andrási csatában megsemmisült a Temesvárt megsegíteni szándékozó szegedi hajdúsereg. A Pruti egyezmény 1711-ben ezen a napon zárta le az orosz-török háborút, ez 2 évig tartott, míg 1914-ben intézett ultimátumot az osztrák-magyar monarchia Szerbiához, és ennek visszautasítása nyomán 28-án üzent hadat a monarchia, és kezdődött meg az első világháború. 2004-ben 6 állam képviselőjének jelenlétében átadták Mostárban az újjáépített öreg hidat ezen a napon, a jelenben pedig Lehár Friderika című operettjéből csendül fel a következő részlet, a költődala, előadója Nyári Zoltán, Neumark Zoltán kísér zongorán.

0: gyönyörű hidegfrontos napunk van, derűs napot, jó reggelt kívánok. A Domkor Rádiót hallgatják, azért lesznek rövidebb, hosszabb napos időszakok, de inkább az erőteljesebb gomoly felhőképződés jellemzi majd a napot, és a csapadék 23-29 fok közötti hőmérséklettel. Nagyjából holnap is hasonló lesz a hőmérséklet, azzal a különbséggel, hogy sok napsütésre számíthatunk, majd napközben újra többfelé képződhetnek gomoly felhők, de inkább csak az északi középhegységben, valamint az Alföldön lesznek futó zápolok, szombaton pedig sok napsütés, 25 és 31 fok valószínű. Na de, térjünk vissza a mai naphoz, Apolinár, Brigitta Laborc és Rázsoly napja is van ma. Főnévnaposaink a Lenkék, 19. századi magyar névalkotás, a német Lenchen és a szláv Lenka névből. Ha elfogadjuk azt a magyarázatot, hogy eredetét tekintve a Helena névhez kapcsolódik, akkor fényes vagy ragyogó a jelentése. Boldog névnapot kívánok viselőinek! Feljött a nap, Szvorák Katalin énekel majd hamarosan. Aktuális tematikus hétvégénk főszereplője a Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekes előadó művész, aki gyermekkorát az Ipoly menti pincen töltötte. Hallgassuk meg most őt, a felhőtlen gyermekkorról mesél.
1: Ugye mi hárman vagyunk testvérek, és én voltam az első gyerek. Például a fiút vártak, lánynak születtem, és úgy éreztem mindig, hogy nekem valahogy többet kell mindig adnom magamból, hogy észrevegyenek. Az viszont jó volt, hogy gyerekkoromban, 5 éves koromig pincen laktunk egy kis faluban, egy 300 lelkes faluban, ahol viszont szabadon élhettem. Tehát ott nem is nagyon kellett, hogy figyeljenek rám. Talán ez volt a jó, hogy élvezhettem azt a fajta futkározás, felhőtlen gyerekkort, ami nem mindenkinek adatik meg. Volt egy kedves barátnőm, és azzal szaladgáltunk. A rétegen néztük a gólyákat, a békákat, a békák kurutyolását hallgattuk a kert végébe, ott volt egy árpádkori romtemplom is, ott olyan jó volt elidőzni, meg a Ipoly partján. Az életem ugye Losonchoz kapcsolódik olyan módon, hogy ott születtem meg a kórházban, aztán pinc 5 éves koromig, és utána kerültem Fülekre. Ott kezdtem az iskolát, imádtam a magyar iskolát, a gimnáziumot is, általános iskolát is.

csak én velem van, mondja, mintha más baj a világon nem volna, nem vagyok én csapodás.

0: de csókol kitógolva. Ha megölel a babám, hiába is mondják rám, öreg legény, nem sokat nyom a ladba.
1: Dankó, a Magyar Zene Rádiója.

0: 3 perc múlva 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres születtei.
0: Kuno Fischer, német filozófus, egyetemi tanár 1824-ben született ezen a napon. 1863-ban az az író, drámaíró, aki Ady Endrére, Móriczra, Krúdira is nagy hatással volt, talán a Tanítónő című színműve a legismertebb, Bródy Sándorról van szó. Csolnoki Jenő, a magyar geográfia legnagyobb tudósainak egyike, 1870-ben született, július 23-án. Damiano Damiani, olasz filmrendező, forgatókönyvíró, 1922-ben. Még a kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, Vasi Éva, 1933-ban. Szintén július 23-ai születésű Marcia Gabi színésznő, mint ahogy Woody Harrelson, Emmy díjas amerikai színész is, ő 61-es, még Slash, a Guns N' Roses gitárosa 65-ös, mellettük ma ünnepel még Polgár Judit, a Sakk nagyasszonya, és Daniel Radcliffe, Harry Potter megformálója is. Nekik is, és természetesen önöknek, akik ma ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánok, Isten éltesse mindennyiukat. Juliska belépőjét Lehár a Pacsirta című operettjéből, Lukács Anita előadásában. Most önöknek játsza a Dankó Rádió.

a mennyországa vagy. Mikor kéteket a szemed rám ragyó, azt gondolom, a mennyországa vagy. Kapitány úr azt mondja a bakának, innye de szép babája van magának. Bizony, bizony, kapitány úr van nekem, magamnak a promenádon kereste. Bizony, bizony, kapitány úr van nekem, magamnak a promenádon kereste.

magamnak a promenádon kerestem. Bizony, bizony, kapitány van nekem, magamnak a promenádon.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Jól elszaladt az idő, nem sokára 7 óra, következnek a hírek. Addig Rácz Béla és zenekar a muzsikál egy archív felvételről, míg a következő zenei óra első felvétele Csárdás Buta Árpád Attila előadásában. A nóta címe Minek a szőke, én nékem, Balázs Tamás és zenekar a kísér. Tartsanak velem továbbra is.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Czutor Zoltán zenész előadó művész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az egyik legikonikusabb szerzemény, a Mikor születésének története, de szót ejtünk majd arról is, hogy a Nyers és a Belmondó zenekarokban töltött hosszú évek után hogyan született meg vendégünk első szólólemeze. Vasárnap Kassai Róbert zeneszerzővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen élmények hatására választotta a zeneszerzés hivatását, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen volt a Cserháti Zsuzsával való közös munka az énekesnő utolsó éveiben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Napirendre kerül egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítás. A képviselők emellett megvitathatják az ügynökakták megnyitásáról szóló törvényjavaslatot is. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbizatása augusztus 25-én szűnjön meg. A döntésre reagáltak a parlamenti pártok vezetői. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, a legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. Bemutatta a kormány vasútfejlesztési programját a miniszterelnök. A Baross Gábor terv 6 pontban sorolja fel a következő évtized fejlesztési irányait. Ezek a versenyképes eljutás minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózat kiépítése, erős elővárosi vasút létrehozása, együttműködés a fővárossal, a vasúti áruszállítás, valamint a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése. Már regisztrálhatnak azok, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Augusztus 1-én a Bálna Honvédelmi Központba várják az érintetteket. A fiatalítás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek a tájékoztatóra, ahová vinni kell a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. Házkutatást tartottak és elektronikus dokumentumokat foglaltak le a Családbarát Magyarország Központnál egy költségvetési csalás gyanúja miatt évekkel ezelőtt megkezdett nyomozás részeként. Az ügy az elmúlt években nem jutott érdemben előre. Az ország csak nem 90%-án közepes vagy ettől súlyosabb aszály van. Az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén súlyos a csapadékhiány. Csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben, északkeleten van megfelelő nedvesség a talajban. Szombaton rendezik a nántorfehérvári diadalra emlékező egésznapos programsorozatot Szegeden. A hagyományos utcai fesztivál zenés-táncos felvonulással kezdődik. az alsóvárosi Ferences templomnál élő szerepjáték, gyermek, lovagi torna, apród iskola, sárkányösvény, interaktív játék, lovagi kézműves foglalkozás, solymász bemutató és kígyó bűvölő is várja az érdeklődőket. A programot Tűz zsonglőrök látványos bemutatója zárja. Másnap reggel a Ferences templomban ünnepi szentmisét tartanak a Nándorfehérvári diadal 570. évfordulójának tiszteletére. Az időjárásról: napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, este 15-22 fok várható, a Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos. Holnap még előfordulhat kisebb eső, hétvégén ismét melegszik majd az idő.
0: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral. Minek a...

Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, 2026. július 23-a csütörtök van, 6 perccel múlt 7 óra, Hajdú Tibor vagyok, jó étvágyat kívánok, hogyha most reggeliznek, jó muzsikát kínálok mellé, Szent Habakuk, mi van velem? Kálmán Imre Marica grófnőjéből lesz a részletet Szóka Júlia és Buch Tibor előadásában hallgatjuk meg. Hullámzó Balaton tetején ezt az Andalgót Mészáros János elekénekli, Jegenyefán fészket rak a csóka, ez a Dankó Pista Csárdás pedig Sánta Zsolt jó voltából csendül fel. Az örök zöldek között Tanka István egyik felvételét is játszom, majd elsőként pedig a két álmodozó Horváth Attila előadásában. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot, nyöreget!

Megszámlálhatatlan tévés és filmes színpadi szerepei mellett rendezett is. Stanka István, del is napot, jó reggelt kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Dürematot, Molnár Ferencet, és természetesen szinkronizált, olyan nagy ágyuknak kölcsönözve a hangját, mint Gregory Peck, Marcello Mastroianni vagy Tony Curtis. Érdekes, hogy bár Alain Delon örökös magyar hangja Lukács Sándor volt, volt egy 75-ös film, a Zsaru történet, amelyben a világsztárt Stanka István szinkronizálta, de kivételes karikírozó képességét és komikusi vénáját a Csupasz Pisztoly filmekben is meg tudta mutatni. Leslie Nielsennek kölcsönözve a hangját a folytatásban Stankai felvételét hallhatják, Malek Miklós és Bradány Iván szerzeményét, a Hallottam valamit róla című dalt, a Stúdió 11 közreműködésével.

Hallottam valamit rólad, tudom, ostobaság, de hallottam valamit rólad, s ez egészen más fényt vett rád.

jár. Tolnába fogunk kirándulni majd hamarosan egy nagymúltú és népi emlékekben is gazdag település. Rederis napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Amíg erre fölkészülünk lélekben, addig hallgatunk nótákat és egy örökzöldet, a Szállj fel magasra című piramislágert most csináljuk a fesztiváltas feldolgozásban Janza Kata és Pesák Ádám előadásában.

sor.

0: 6 perccel múlt 7:30, jó reggelt!
1: Hencidától Banshidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
0: A Sárköz kapuja Őcsény község Tolna megye szekszárdi járásában találjuk. A Sárköz északi felében a Duna, a Sió és a szekszárdi dombság által közrefogott síksági területen helyezkedik el. Közúton, vasúton és még repülővel is el tudjuk érni. Itt működik ugyanis a megye egyetlen reptere, az Őcsényi. A régi időkre visszanyúló gazdag történelme van a településnek. Az ősi mocsaras ártéri vidéken a kevés lakható helyek egyike volt. A római birodalom határának védelmét szolgálta az itt felépített aliszka, valamint az őrtornyok és töltésutak hálózata. Évszázadokkal később a honfoglaló magyarok több települést is létrehoztak a környéken, a falu pedig már a középkorban templommal rendelkezett, az akkori oklevelek szerint apátsági birtok volt. A törökök által elfoglalt országrész többi tájához hasonlóan erősen lecsökkent a népessége, de a mocsarak közé menekült magyarság túlélte a megpróbáltatásokat, később pedig áttért a kálvinista hitre. A falu egyike volt annak a néhány településnek, melyek megmaradtak a háborúk és fosztogatások után. A régóta szegény vidék aranykorát a 19. század második fele hozta el, a folyószabályozásnak hála, a frissen szerzett hatalmas területű szántóföldek jólétet és virágzást hoztak Őcsényre is. Ebből az időszakból származnak a klasszikus sárközi népdalok, különböző építészeti emlékek, illetve a Magyarországon egyedülállóan pompás sárközi népviselet is. A rendszerváltás követően részben alvó település lett, a helyiek döntően a szomszédos szekszárdra ingáznak, a falu gazdasága pedig főképpen a mezőgazdaságra, a közepes iparra és a repülőtérre épül. Amúgy Őcsény infrastruktúrája kifejezetten fejlett, határában például egy több települést ellátó modern szennyvíztisztító telep is áll, a falu és környéke pedig látnivalókban kifejezetten gazdag. A közeli Gemencben, vagy a szomszédos dombvidéken számos túraútvonalat találhatunk, emellett sétarepüléssel, vagy akár kisvasúttal is megismerhetjük a környező tájat. A néphagyományok kedvelői is megcsodálhatják az egykori gazdag lakosok jellegzetes házait, a felújított barokk református templomot, vagy a gazdagon berendezett tájházat, valamint számos hagyományőrző rendezvényen is részt vehetnek, és persze, ahogy említettem, a repülés szerelmeseinek is kedvez Őcsény. Repülőnapokat tartanak, nemzetközi vitorlázó repülő és hőlégbalonos találkozót. Apropó, hőlégbalon 10 óra előtt néhány perccel Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában a Balon Múzeumot mutatja be Vecsei H. Miklós színművész. Ez az első magyar hőlégbalon történeti gyűjtemény. Úgy gondolom, Őcsényt is látni kell, beszélgetni, ismerkedni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják egyre többen. Tartsák meg ezt a jó szokásokat, arra kérem önöket. Huszka Jenő Martos Ferenc Gülbaba című operettjéből Gábor Diák énekét hallhatják most. Dancs Anna Mari és Vadán Zsolt felvétele szól.

Jó reggel, erős napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják, a folytatásban egy Stúdió 11 felvételt, majd Balogh Marian és Bolya Mátyás névzenei nyomozóirodánk. Rövid összeállítását, 8 órakor hírek következnek, a következő zenei óra pedig Bojtorján slágerrel indul, Vigyázz magadra, fiam, a címe. Kérem, tartsanak velem továbbra is.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: A 2023 óta változatlan felállásban muzsikáló, 20 éves zeneakadémistákból álló kamarazenei formációban a hangszeres kíséretet többek között duda, tekerőlant, eszklarinét és ütőgardon adja. A zenekar rendszeres vendége a hazai táncházas és fesztivál helyszíneknek, de megfordultak már közép-ázsiai pódiumokon is. Ezen a héten a Bére Banda legújabb lemezéről válogatunk.
2: A népzenei nyomozóiroda 538. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

A lemez címe Viharsarok. A magyar nyelv értelmező szótára szerint főnév. Első jelentése népiesen a látóhatárnak az a része, ahonnan a vihar, zivatar szokott jönni. A viharsarokban nagyon sötét az ég. Második jelentése tulajdonnévként is, vagy átvitt politikai értelemben, az országnak az a része, különösen Békés, Csongrád és Csanád megye, ahol a sanyarú szociális viszonyok következtében az öntudatossá vált szegény parasság nyílt elégedetlensége nem egyszer forradalmi megmozdulásokban tört ki.

Bartók Béla 1906-ban egy családi látogatás során jutott el Vésztőre, hogy aztán itt elkészítse első népzenei gyűjtését. A tapasztalatlan, még kezdő gyűjtő módszertan hiány is gazdag és értékes anyagot dokumentált a Békés vármegyei településen. Ez egy olyan rövid, intenzív, friss csárdás táncfüzér, amelyben jellegzetes alföldi dudanóták kevésbé elterjedt variánsai szerepelnek.

0: a Bére Banda legújabb lemezéről válogattunk. A Népzenei Nyomozó Iroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló.
1: Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
2: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
1: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Napirendre kerül egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítás. A képviselők emellett megvitathatják az ügynökakták megnyitásáról szóló törvényjavaslatot is. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. A döntésre reagáltak a parlamenti pártok vezetői. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, a legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. Vasútfejlesztési programot indít a kormány. 10 év alatt összesen 3550 milliárd forint értékű beruházás jöhet létre. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is. Koncepciósnak eljárásnak tartja a nemzeti kulturális ügyében indított nyomozást Orbán Viktor. A Fidesz elnöke szerint az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Már regisztrálhatnak azok, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Augusztus 1-én a Bálna Honvédelmi Központba várják az érintetteket. A fiatalítás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányosereg.hu oldalon jelentkezhetnek a tájékoztatóra, ahová vinni kell a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. Ukrán dróntámadás okozott tüzet egy energetikai létesítményben az Uljanovszki régióban. A térség repülőterének forgalmát korlátozták. Közben az elcsatolt Krím-félszigeten ukrán támadásokban egy civil életét vesztette, négyen pedig, köztük két gyermek megsebesültek. Belgorod megyében is meghalt egy ember. Ismét iráni célpontokat támadott a levegőből az amerikai hadsereg. Washington 12 napja folyamatosan bombázza a perzsa ország különböző létesítményeit. A műveletek célja, hogy csökkentsék Irán katonai képességeit, amelyekkel a perzsa ország a polgári és kereskedelmi hajózás biztonságát fenyegeti a térségben. ami pedig a hazai időjárást illeti napközben a változóan felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik zivatarok környezetében, viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, este 15-22 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos. Holnap még előfordulhat kisebb eső, hétvégén ismét melegszik majd az idő.
1: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Csütörtök van, 2026. július 23-a, 8 óra múlt 7 perccel. Hajdú Tibor vagyok, remélem, hogy kellemesen telik a reggelük. Jön az az óra, amiben foglalkozunk egy kicsit az egészségünkkel, majd Sipos gazda érkezésével számolhatunk, a közmédia növényorvosa fél 9 után jön majd a stúdióba. Előtte olyan muzsikák szólnak, mint az Ez a vonat mostan indulóban, Karcagi Nagy Zoltán előadásában, vagy a Kiskereki Betyárcsárda, Kolostyák Gyula énekel, hallhatnak részletet az István a királyból, Varga Miklós jó voltából, reggeli világzenénket pedig az 5. évszak zenekar szállítja. A dal címe Sziget, elsőként pedig Csárdás, a Paprika Show, Vágó Bernadett és Miller Zoltán énekel Lakatos Miklós és zenekara kíséretével. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

csak te hozzád való.

0: a szerelem.
1: 3 perc múlva 8:49.
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: Hosszú-hosszú évek óta már csak úszópólóban megyek én is strandra. Vigyáznunk kell a bőrünkre, és a szűrést sem szabad elhanyagolnunk. Ami nagyon jó hír, hogy ingyenesek lesznek a nyár végéig ezek a fontos egészségügyi vizsgálatok. Igaz, hogy lezárult az a program, a Magyar Dermatológiai Társulat országos bőrrák szűrési programja, viszont a nyár végéig még több helyszínen is ingyenes anyajegy szűréssel várják az érdeklődőket. A szakemberek ezúttal ellátogatnak a legnagyobb hazai fesztiválokra is, hogy minél több emberhez eljusson. A korai felismerés és a tudatos fényvédelem üzenete. A bőrgyógyászok felhívják most is a figyelmet arra, hogy már 3-as UV-index felett érdemes megfelelő fényvédelemről gondoskodni, valamint havonta egyszer átvizsgálni a teljes testfelületet, és hogyha egy már meglévő anyajegy drámaian megváltozik, növekedni kezd, vagy egyáltalán szokatlanná válik, akkor minél előbb ajánlott bőrgyógyászhoz fordulni, hogy a nagyobb baj megelőzhető legyen. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Galambszívet örököltem az édesanyámtól. Dóka Zsuzsa énekel a folytatásban, Báder Ernő és zenekar a kísér.

Beris napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják, nem sokára már Sipos gazda is itt lesz a stúdióban. Addig jön egy kis világzene az ötödik évszak együttes jóvoltából, akik a Loire és a Dunaparti esti séták hangulatát, mellette pedig a sok nemzetiségű Kelet-Európa népzenéjének ősi erejét ötvözik. Egyszerre kapunk élettörténeteket, költészetet, hagyományokat és érzéseket tőlük. A dal címe Sziget, este 9-től pedig még több világzene, népek dalai című műsorunkban a Donkó Rádióban.

0: Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Sok szeretettel köszöntöm Sipos gazdát a stúdióban. Szervusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok neked és a kedves hallgatóknak. Nagyon örülök, és köszönjük szépen, köszönöm azt a sok érdeklődő levelet, mely a Dankó Rádió postafiókjába érkezik. Többen érdeklődtek az elmúlt időszakban, hogy így a nyári időben, júliusban vethetünk-e még, és milyen növényt a kertjeinkbe. Amikor felszedjük a korai borgonyát, leszüreteltük a borsót, betakarítjuk a hagymát, vagy elfogy az első saláta, sok kertben üresen maradnak az ágyások. Ilyenkor gyakran úgy gondoljuk, hogy az idei vetés időszak már lezárult, és legfeljebb gyomlálni vagy öntözni kell őszig. Pedig a kertészeti év júliusban még korán sem ér véget. A nyár közepe valójában a kert második tavasza. Számos rövid tenyész idejű zöldséget elvethetünk, palántákat ültethetünk őszi betakarításhoz, a felszabaduló területeken pedig zöldrágya növényeket vethetünk, és gazdagíthatjuk vele a talajéletet. A sikerhez azonban figyelembe kell vennünk, hogy a júliusi vetés egészen más körülmények között történik, mint a tavaszi időszakban. A talaj meleg, gyorsan kiszárad, nappalok még hosszúak, és a zsenge növényeket rögtön erős napsütés, hőség, valamint számos kártevő várja, fogadja. Nézzük meg tehát, mit tudunk még elvetni július második felében, hogyan készítsük elő hozzá az ágyást, és mit tehetünk azért, hogy az apró magokról őszre valóban betakarítható termés fejlődjön.
0: Innen folytatjuk tehát hamarosan, most részlet a West Side Story-ból, Miénk az éj, a dal címe, Füredi Nikoletti és Kocsis Dénes énekel.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.

eszem azt az édes pici szádot. Hisz a bandot ingyen mégsem muzsikálhat, nem zörög a haraszt, ha a

0: 7 perc múlva 3:49.
1: Rózsa favirít a kert közepén. Hallgassa Sipos gazda kertészeti tanácsait a Dankó rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
2: A másodvetés nem egyszerűen azt jelenti, hogy ugyanazokat a zöldségeket újra elvetjük, amelyeket tavasszal. Ilyenkor elsősorban a rövid tenyész idejű, a nyári vagy őszi termesztésre alkalmas fajtákat válasszunk. Mindig nézzük meg a vetőmag csomagolásán a javasolt vetési időt és tenyészidőt, mert ugyanazon növény különböző fajtái között jelentős eltérés lehet. Hasznos módszer, ha várható első őszi fagy időpontjától visszaszámoljuk a fajta fejlődéséhez szükséges napokat, és ha javasolhatom, még 1-2 hét biztonsági időt is adjunk hozzá. Nyár vége felé bizony a nappalok rövidülnek, a hőmérséklet csökkenésével a növények fejlődése fokozatosan lelassul. A vetőmag tasakján feltüntetett tenyészidő ezért inkább támpont kell, hogy legyen számunkra, mint biztos ígéret.
0: Mit érdemes, vagy mit szabad vetni akkor júliusban?
2: Július második felében vethető még ősz- és téli reteknek a több fajtái, fekete retek, sörretek és más őszi tárolásra alkalmas retekfélék, ilyenkor még szépen kifejlődhetnek. Fontos azonban az egyenletes vízellátás, mert a szárazságot hirtelen követő nagy mennyiségű öntözés vagy eső a gumók repedését okozhatják. Tartós vízhiánytól a retek csípősebbé, rostosabbá, illetve pudvásabbá válhat, ami nem olyan kedvező. Céklát nagyon szeretem. A cékla is vethető még ebben az időszakban, különösen ha gyors fejlődésű fajtát választunk, vagy kisebb zsenge gumókat szeretnénk betakarítani. A túl sűrűn kikelt növényeket ritkítani kell, a kiszedett fiatal levelek, ha pedig egészségesek, salátákban is felhasználható. A kapor szakaszos vetésével folyamatosan biztosíthatunk friss zsenge leveleket, a rukkola szintén gyorsan fejlődik, de a nagy nyári melegben hamar magszárba indulhat, levelei pedig csípősebbeké válhatnak. Ezért inkább félárnyékosabb területre vessük, ügyeljünk a rendszeres öntözésre. A hónap vége felé már egyes ázsiai levélzöldségekkel is próbálkozhatunk, de ezek többsége mérsékeltebb, és a késő nyári időjárásban fejlődik igazán jól, tehát ott szeptember-október eleje. A kínai kelly sok kertben vendég, ez az időszak a vetésének egyik kedvező időszaka, július második fele augusztus eleje. Tavasszal ugye a hosszabbodó nappalok és a hőmérséklet ingadozások miatt könnyen magszárba szökik, nyár második felében azonban egyre nagyobb eséllyel fejleszt megfelelő fejet. Egyenletes nedvességet, tápanyagban gazdag talajt igényel, zsenge leveleire pedig nagyon figyeljünk, növényorvosi szempontból szeretném felhívni a figyelmet, mert kiemelten szeretik a levélbolhák. Őszi betakarításra palántázhatunk még karalábét, fodroskert, brokkolit, megfelelő tenyészidejű karfiolt is. Ezeknél a növényeknél júliusban gyakran biztonságosabb a jól fejlett palántáknak a kiültetése, mint a helyrevetés. A palántákat, ha javasolhatom, lehetőleg borult időben, vagy késő délutáni órákban ültessük, mert alapos öntözés is szükséges hozzá. A bokorban vetésével július második felében már óvatosabban kell bánni, melegebb termőhelyen és a rövid tenyészidejű fajtával még sikerülhet, de a késői vetést az őszi lehűlés és a korai fagy már veszélyeztetheti. Spenóttal viszont érdemes várni, ha javasolhatom, augusztus végére és szeptember elejére, a júliusi hőségben rosszul csírázik és képes gyorsan magszárat fejleszteni. Figyeljünk az átelelő salátákra és madár saláta vetését se siessük el, hiszen a jó kertész nem csak azt tudja, mit lehet elvetni, hanem azt is, melyik növénnyel érdemes még várni. Jó kertészkedést kívánok!
0: Köszönjük szépen Sipos gazdának, jövő kedden találkozunk majd ismét. Szép hétvégét kívánok! A folytatásban jöjjön részlet az István a királyból, Varga Miklós énekel a Dankó rádióban.

király vagyok, uram, a te akaratodból. Minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, uram, de nélküled.

A bicikli csárdással lesz kerek ez az óra. Derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Nyári László és zenekar a muzsikál. Folytatjuk majd Bokor János előadásában a hírek után egy izgalmas csárdás csokorral. Tartsanak velem továbbra is.

0: műsorajánló.
1: Az énekesnő hangját akkor ismerte meg az ország, amikor nyert a 96-os Ki mit tudott. Később férjével, Rostás Mihály Mazsival alapította meg a Romengo együttest. Első szólólemezén olá cigány hallgatókat énekel.

0: Lakatos Mónika koncertje férjével, Rostás Mihály Mazsival, Adankú Rádió világzenei műsorában, pénteken 23 órától.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ukrán dróntámadás okozott tüzet egy energetikai létesítményben az Ujjanovszki régióban. A térség repülőterének forgalmát korlátozták. Közben az elcsatolt Krím-félszigeten ukrán támadásokban egy civil életét vesztette, négyen pedig, köztük két gyermek megsebesültek. Belgorod megyében is meghalt egy ember. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az elmúlt éjszaka több mint 220 ukrán drónt fogott el és semmisített meg 18 régió, valamint az Azovi-tenger felett. Az ukrajnai rendezés lehetőségéről is tárgyalt Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter Manilában. Az orosz tárcavezető megerősítette Moszkva készségét a konfliktus politikai, diplomáciai eszközökkel való rendezésére. Az amerikai diplomácia vezetője kijelentette, szeretnék, ha ez a háború véget érne, és az Egyesült Államok továbbra szívesen vállal konstruktív szerepet ebben a kérdésben. Szóba kerültek más regionális és nemzetközi kérdések is, a többi között a Perzsa-öbölben kialakult helyzet. Vasútfejlesztési programot indít a kormány. 10 év alatt összesen 3550 milliárd forint értékű beruházás jöhet létre. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is. A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Napirendre kerül egyebek mellett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, a megye és kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítás, valamint az ügynök akták megnyitásáról szóló törvényjavaslat is. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjen meg. Etikai eljárást kezdeményezett Orbán János Dénes ügyében a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Turi Attila előzetesen egyeztetett a költő prózaíróval, aki korábbi nyilatkozata ellenére nem kíván lemondani akadémiai tagságáról. A tisztviselő emiatt döntött az Etikai Bizottság összehívása mellett. A Fidesz frakció szerint nem igazságos az iskolakezdési támogatás hamarosan létrejövő rendszere. Közleményükben azt írják, a javaslat sok rászoruló családot kirekeszt a támogatásból, ezért jelentős korrekcióra szorul. Emlékeztetnek, a kampányban ígért 700 ezer rászoruló gyermek helyett az előterjesztés csak 400 ezerre vonatkozik. Hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A hivatalos program holnap reggel a Forma 3-osok és Forma 2-esek szabad edzéseivel kezdődik. A főfutamot vasárnap 15 órától tartják, a magyaródi hétvége eseményeit az M4 Sport élőben közvetíti. Az M3-as autópályán Magyaród térségében már most megnövekedett forgalomra kell készülni az előkészületek miatt. Az időjárásról. Napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű, elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél, délután 23-29, este 15-22 fok várható. 9 óra, 4 perc.
2: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Hely, amikor a galambom hozzám ér, meg is tudnék kolondulni egy csójáért. Sárga a rigó, kerek a cipó, az ében házasodni volna jó. Hely, amikor a galambom hozzám ér, meg is tudnék kolondulni egy csójáért. Sárga a rigó, kerek a cipó,

nekünk már házasodni volna jó. Hely, hogyha az okos szóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalma elballagná. Sárga Janigó, kerek a cipó, nekünk már házasodni volna.

Három, elsőként pedig részlet a Szép juhászné című Huszka operetből, Magyar lánynak, magyar legény a babája, Kék Kovács Marai és Peller Károly előadásában hallgatjuk meg. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarát ezen a felvételen Kovács János vezényli. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

Pár perce olvastam, hogy akadozik a vonatinfó térkép, és csak a hívek és a volánjáratok követhetők. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, de most újra rámegyek. vonatinfo.mav.hu, és szerintem működik. Nézzünk rá mondjuk a Cegléd nyugati között közlekedő vonatra, és ha jól látom, akkor teljesen jól működik. Korábban történt Szegeden egy baleset, ezért számos helyi és helyközi járat módosított útvonalon közlekedett, de a probléma már megoldódott szerencsére. Nézzük a főbb utainkat, mondjuk az M5-öst, a Szeged felé vezető oldalon az M0-ás és Ócsa között egy ilyen kaszáló géplánc halad a belső sávban, a 27-es, 29-es kilométer között járhat mostanában. Várhatóan délelőtt 10-ig tart a munka, és a külső sávra terelik a forgalmat, már az M0-ástól érdemes lassabb haladásra készülni. Az M7-esen pedig a Pest felé vezető oldalon, Tárnok és az M0-ás között szintén egy lassan mozgó kaszáló géplánc halad, ott is a belső sávban, a 19-es kilométernél az Érdi tetőn a legbelső sávot zárták le, itt is lassabb haladásra és kisebb torlódásra kell készülni, jó utat kívánok! Hallgassanak Dankó Rádiót, Nyári Károly énekli most Bágya András és Szenes Iván szerzeményét. A dal címe Vagy mindent, vagy semmit.

művészek valami olyat adnak nekünk, amit igazából nehéz szavakkal megfogalmazni. Ide erős napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Érzéseket, emlékeket és egy darabot saját magukból, úgyhogy egy dal, egy film, egy vers vagy egy színpadi alakítás sokszor a mi életünk fontos pillanataihoz is kötődik. Ezért van az, hogy amikor egy szeretett művész meghal, akkor nem csupán egy tehetséges embert veszítünk el, hanem konkrétan úgy érezzük, mintha egy kicsit a saját múltunkból, a saját emlékeinkből is eltűnne valami, de a művészet különös ajándéka, hogy az alkotó hangja, arca, a gondolatai tovább élnek bennünk. Így van ez Cserháci Zsuzsával is, aki 2003-ban ezen a napon búcsúzott el tőlünk. Hangját nem lehetett összetéveszteni senki máséval, volt benne fájdalom, szenvedély, erő és valamilyen megmagyarázhatatlan, különös, mély emberi érzékenység, amitől szerintem a dalai ma is ugyanúgy megszólítják a szívünket. 10 óra után Aranylemezek című műsorunkban Tölgyi Kriszta emlékezik meg majd a legendás énekesnőről. 3 dalt is játszik, az Árva fiút, a Kicsi gyere velem rózsát szedni című slágert, és az Elfelejtett dalt is hallhatják majd a műsorban, mellette pedig természetesen felcsendül számos az elmúlt évtized nagy magyar slágerei közül, mint ahogy most a folytatásban is, a Szeretlek én, Zárai Márta előadásában.

most leveszem az imádott napszemüvegem, és a szemedbe nézek. Tudod, ezzel az egészen úgy vagyok, mint egy csodálatos nagy játékkal. Szerencsém van, mert oltárján szeretek játszani. Játszani mindenkinek kell. Mindegy, hogy szeret, vagy nem. Itt játszik az is, aki részt vesz, és az is, aki nem.

Az élő zene varázsa abban rejlik, hogy egyszerű és megismételhetetlen, amikor egy művész ott áll előttünk, a saját hangján, a saját érzéseivel szólaltat meg egy dalt, akkor valami különleges kapcsolat jön létre közte, és a közönség között ez számtalanszor már bebizonyosodott a Dankó klubokon, országszerte, sőt még határainkon is. Túl derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, három Dankó klubos koncertfelvétel csendül fel a folytatásban. Ezzel a Mihály szerzeménye, a Pák és Aranyom Pávörös Edit előadásában, Márkus Alfréd és Harmat Imre Meseautó című dala Szász Kati énekli majd, most pedig a Május van című sláger Dániel Gábor előadásában hallgatjuk meg a kíséretet Jónás Géza és zenekara adja.

Őcsény volt, ma reggel a nap települése, erős napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják, és már 3.48 előtt jeleztem, hogy figyeljék majd 10 óra előtt Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódját, ugyanis az itt található Balon Múzeumot mutatja be Vecsei H. Miklós színművész, nem sokára a folytatásban, addig az Express Körhinta című felvételét játszom. 10 órakor a hírek után indul Aranylemezek című műsorunk, Töldi Kriszta várja önöket, utána Budai Beatrix-szal találkozhatnak ma is, jó ebédhez szól a nóta, 2 órától Szívküldi Szívnek szívesen kívánság műsor Gáz Zoltánnal. Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében köszönöm ma reggeli figyelmüket, holnap reggel találkozunk ismét. Addig is derűs napot, Hajdú Tibort hallották, viszont hallásra!

0: Vármegyéről Vármegyére. Tolna.
1: A Ballon Múzeum. Első magyar hőlégballon történeti gyűjtemény. A Tolna vármegyei Őcsény neve elsősorban a repülőteréről ismert. Ez a légikikötő a hazai hőlégballon sport bölcsője. A HA-001 Lajstrom jelű első magyar hőlégballon 1977. november 3-án innen emelkedett a magasba. A 40. évfordulón az Őcsényi Pannónia 76 alapítvány közadakozásból emelt emlékművet a helyszínen, amit Balikó Pál pilóta leplezett le. Két év múlva a magyar hőlégballon történet kincseiből megnyílt az első magyar hőlégballon történeti gyűjtemény. A közismert nevén Ballon Múzeum az Őcsényi Reptér irányító tornyában rendezkedett be. A rendszerváltásig Magyarország látta el a keleti blokkot hőlégballonokkal, és versenyképes volt a nyugati országok gyártóival is. Ezen hőlégballonok jelentős része a mai napig repül szerte a világban. Az 1980-as évek elejétől évente rendezték meg az Őcsényi nemzetközi szakmai hőlégballon találkozókat. Ezek különlegességét az adta, hogy a vasfüggöny létezése ellenére nyugatnémet, svájci, angol, svéd csapatok is részt vehettek rajta, találkozva a magyar, NDK-beli és csehszlovák társaikkal. A magyar hőlégballon sport azóta is a világ élvonalához tartozik. Többek között az Őcsényi Gemenc Hőlégballon Egyesületnek is köszönhetően. Aki szép időben, jókor jár a környéken, megcsodálhatja a hőlégballonok tömeges repülését a kék égen.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
3: Ezen a hétvégén szombaton Czutor Zoltán zenész, előadó művész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az egyik legikonikusabb szerzemény, a Mikor születésének története, de szót ejtünk majd arról is, hogy a Nyers és a Belmondó zenekarokban töltött hosszú évek után hogyan született meg vendégünk első szólólemeze. Vasárnap Kassai Róbert zeneszerzővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen élmények hatására választotta a zeneszerzés hivatását, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen volt a Cserháti Zsuzsával való közös munka az énekesnő utolsó éveiben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
2: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
4: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Az orosz csapatok folyamatosan támadták Odesszát az éjszaka, a légicsapásokban, infrastruktúrális létesítményekben. Egy irodaházban és több járműben keletkeztek károk. Az észak-ukrajnai Szumiban egy benzinkutat ért orosz légicsapás, egy ember könnyebben megsebesült. Közben ukrán dróntámadás okozott tüzet egy energetikai létesítményben az Uljanovszki régióban. A térség repülőterének forgalmát korlátozták. Az elcsatolt Krím-félszigeten ukrán támadásokban egy civil életét vesztette, négyen pedig köztük két gyermek megsebesültek. Az ukrajnai rendezés lehetőségéről is tárgyalt Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter Manilában. Az orosz tárcavezető megerősítette Moszkva készségét a konfliktus politikai diplomáciai eszközökkel való rendezésére. Az amerikai diplomácia vezetője kijelentette, szeretnék, ha ez a háború véget érne, és az Egyesült Államok továbbra is szívesen vállal konstruktív szerepet ebben a kérdésben. Szóba kerültek más regionális és nemzetközi kérdések is, a többi között a Perzsa-öbölben kialakult helyzet miatt. Ismét iráni célpontokat támadott a levegőből az amerikai hadsereg. A csaknem 2 hete kezdődött légicsapásoknak 2 halálos áldozata volt, 1 ember megsebesült. Délnyugaton az iraki határ mentén egy olyan átkelőt ért találat, amelyet naponta több ezren használnak. Az amerikai támadások célja, hogy csökkentsék Irán katonai képességeit. Közben az irániak is lőttek egy amerikai katonai bázist, ezúttal Jordániában. Idehaza szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Ősszel kerülhetnek vissza a javítóintézetek a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelemhez. Az erről szóló egyeztetések már zajlanak a BVOP és Szociális és Családügyi Minisztérium között, írja a HVG. A lapnak Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, hogy ezzel visszaáll a korábbi fenntartói rendszer. A szakmai munkát ugyanakkor megújítják. A cél, hogy több odafigyelést, támogatást, összetettebb segítséget nyújtsanak a javítóintézetekben élőknek. Ma este 8 órakor hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. Idén 12 pontot partit szerveztek. A rendezvény központi helyszíne az ELTE Lágymányosi kampusza. Már délutántól programokkal várják a fiatalokat, számos egyetem is bemutatkozik, emellett könnyű zenei koncertek is lesznek. Több városban is tartanak hivatalos pont határváró bulit, egyebek között Debrecenben, Egerben, Nyíregyházán, Miskolcon, Pécsen és Szegeden. Hétvégén rendezik a 41. Forma 1 magyar nagydíjat a Hungaroringen. A hivatalos program holnap reggel a Forma 3-osok és a Forma 2-esek szabad edzéseivel kezdődik. A főfutamot vasárnap 15 órától tartják, a magyaródi hétvége eseményeit az M4 Sport élőben közvetíti. Az M3-as autópályán Magyaród térségében már most megnövekedett forgalomra kell készülni az előkészületek miatt. Az időjárásról: napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű, elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, este 15-22 fok várható, holnap még előfordulhat kisebb eső, hétvégén ismét melegszik majd az idő. 10 óra múlt, 4 perccel.
6: Aranylemezek.
7: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A mai összeállításunkban is lesznek klasszikus örökzöldek, táncdalok, beat, pop és rock slágerek. Ezem a Mihálytól Fényes Szabolcson és Szörényi Leventén át Mennyhárt János szerzeményeik. A beat korszakban kezdünk az Omega Régi Csibészek és a Stampoló Levegőben című dalaival. Jó szórakozást kívánok!
6: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

ösmerém lelki világot, s te ösmerél engem. Elválaszthatatlanoknak neveztek az emberem. Hogyha a szemedbe néztem, lelked csak nekem virult, és ha kis kezedhez ér,

Nem tudom, miképpen történt, nem tudom, hová tűntél. Elszállt a tavasz, a nyár is, s itt az ősz, közel a tél. Kertünk most szomorú árva, dalos madárkánk szokog. Megirigyelte az életet,

a levél. Suttogva beszél. A szép tavasznak már vége, s a nyárnak, mely lelkünkben ége, már csak az emléke ég.

Az elmúlt percekben Ajtai Andor színművészt hallhatták, akinek szombaton lesz a születése 123. évfordulója. A folytatásban pedig a Táska Rádió szól, amely eredetileg a Szerelmes Biciklisták című film betétdala volt az Illés Együttes előadásában. Majd bő 30 évvel később, 1996-ban a Csini Baba című filmben újra felbukkant Fényes Szabolcs és Bacsó Péter szerzeménye Bársony Attila feldolgozásában.

örökzöld filmsláger az aranylemezekben. A Fűrelépni szabad című romantikus vígjátékban Kovács Erzsi egy szabadtéri szórakozóhely énekesnőjét alakította, és amikor elkezdte énekelni Fényes Szabolcs és Bacsó Péter Rejtély című dalát, a film fiatal szerelmes párját játszó főszereplők Polónyi Gyöngy

0: három olyan előadó művész felvételeivel folytatjuk az aranylemezeket, akik mindannyian nagyon sikeresek lettek, és pályájuk elején egy-egy ponton összekapcsolódott a szakmai életük. Máté Péter és Szécsi Pál még kezdőkorában a Magyar Rádió könnyűzenei stúdiójában találkozott és kötött életre szóló barátságot. Sajnos mindketten nagyon korán itt hagyták a földi világot. Csepregi Éva pedig a 70-es évek elején, még a Neoton korszak előtt, a Kócbabák trió egyik fiatal énekesnőjeként lépett fel gyakran az akkor már nagy sztárnak számító Szécsi Pállal különböző turnékon.
1: Az eső

Klasszikus örökzölddel folytatjuk az aranylemezeket, amely először a színházakban, az Egy csók és más semmi című operettben, majd később a mozikban, a darab alapján készült filmben hódította meg a közönséget. Ejzeman Mihály és Békefi István szerzeményei pedig a mai napig népszerűek. Az aranylemezekben az Egy kis édes félhomályban című duett következik, Berkes Gabriella és Pintér Tibor előadásában.

Bágya András örökzöldé vált szerzeményeiből álló egyveleggel zárjuk az aranylemezek első részét a Harmónia Vokális a Stúdió 11 zenekar előadásában. A 11 órai hírek után pedig az Illés, valamint Hofi Géza felvételeivel folytatjuk a mai

0: műsorajánló.
1: Az énekesnő hangját akkor ismerte meg az ország, amikor nyert a 96-os Ki mit tudott. Később férjével, Rostás Mihály Mazsival alapította meg a Romengo együttest. Első szólólemezén Olá cigány hallgat.

0: férjével, Rostás Mihály Mazsival, Adankó Rádió világzenei műsorában, pénteken 23 órától.
1: Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormánya a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy ez volt a Tisza egyik vállalása a kampányban. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. A kormányzati döntés mérsékelheti a lakosság gyógyszerkiadásait. A vényköteles gyógyszerek áfamentessége leginkább azoknál a betegeknél jelenthet érezhető könnyebbséget, akik több készítményt szednek tartósan, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket használnak. A honvédségnél hamarosan elkezdődik a szolgálati járandóság rendszerének felülvizsgálata. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, azokról a katonákról van szó, akiknek a jogállása a szolgálati nyugdíjrendszer 2012-es átalakításával alapvetően megváltozott. A tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt hetekben megkezdték azon katonák helyzetének rendezését is, akiket korábban fiatalításra hivatkozva méltánytalanul bocsátottak el a Magyar Honvédségtől. Ősszel kerülhetnek vissza a javítóintézetek a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelemhez. Az erről szóló egyeztetések már zajlanak a BVOP és Szociális és Családügyi Minisztérium között, írja a HVG. A lapnak Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, hogy ezzel visszaáll a korábbi fenntartói rendszer, a szakmai munkát ugyanakkor megújítják. A cél, hogy több odafigyelést, támogatást, összetettebb segítséget nyújtsanak a javítóintézetekben élőknek. Ma este 8 órakor hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. Idén 12 pontot partit szerveztek. A rendezvény központi helyszíne az ELTE Lágymányosi kampusza. Már délutántól programokkal várják a fiatalokat, számos egyetem is bemutatkozik, emellett könnyű zenei koncertek is lesznek. Több városban is tartanak hivatalos ponthatárváró bulit, egyebek között Debrecenben, Egerben, Nyíregyházán, Miskolcon, Pécsen és Szegeden. Magyarország első köztéri Freddie Mercury szobrát avatják fel szombaton Balatonszemersen a Queen Fesztivál kiemelt eseményeként. Az idei rendezvény több jubileumhoz is kapcsolódik, Freddie Mercury születésének 80. valamint a zenekar budapesti koncertjének 40. évfordulóját is ünneplik. A programban több tribute zenekar koncertje, közösségi rendezvények és kulturális események is szerepelnek. A fesztivál valamennyi programja ingyenesen látogatható. Hétvégén rendezik a 41. Forma 1 magyar nagydíjat a Hungaroringen. A hivatalos program holnap reggel a Forma 3-osok és a Forma 2-esek szabad edzéseivel kezdődik. A főfutamot vasárnap délután 3 órától tartják, a magyaródi hétvége eseményeit az M4 Sport élőben közvetíti. Az M3-as autópályán Magyaród térségében már most megnövekedett forgalomra kell készülni az előkészületek miatt. Híreink végén a várható időjárásról. Napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható. Holnap még előfordulhat kisebb eső, hétvégén ismét melegszik az idő. 11 óra múlt, 4 perccel.
1: Arany.
2: aranylemezek.
5: Maradt még majdnem egy óránk a mai képzeletbeli időutazásunkból, melynek során hallhatják például Zalatnai Sarolta, Kovács Kati, Korda György és Ihász Gábor felvételeit, illetve megemlékezünk Cserháti Zsuzsáról is. A Sárga Rózsa című beat slágerrel megyünk tovább az Illés előadásában, majd a Kell néha egy kis csavargás című rádiós musicalből Hofi Géza énekli a Söprik az utcán című dalt. Dölgyi Krisztina vagyok, és további jó szórakozást kívánok!
3: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: lemezek. Az örökzöldek otthona a Dankó rádióban. Hétköznap 10-től délig aranylemezek.
1: Söprik az utcáj, az utca

No surprise. Ha, ha, hányszor mondjam, hogy ne szemetelj? Ha, ha, hát hiába beszélek, te szerencsétlen.

1967 tavaszán rendezte meg a Magyar Rádió a Made in Hungary dalversenyt. Itt hangzott el először Dobos Attila és Szenes Iván szerzeménye, a Szervusztok régi barátok, amit az aranylemezekben a Körmendi együttes kíséretével Zalatnai Sarolta énekel, aki néhány hónappal később 1967 nyarán a televízió dalversenyén, a Táncdalfesztiválon az egyik első helyezést szerezte meg a rábízott dalnak, ő pedig arany mikrofon díjat nyert.

Bár még dél sincs, most elugrunk sörözni a fonográf együttessel, és mivel csak a zenébe kortyolunk bele, közben nyugodtan és biztonságosan lehet vezetni is. Utána pedig Kovács Kati előadásában egy világsláger magyar változatát hallgatjuk meg az aranylemezekben, Bradány Iván szövegével, Mindig veled címmel.

Pár perce már szóba került a Made in Hungary rádiós dalverseny, amelynek 1976-os mezőnyében szerepelt és a második helyezéssel végzett Wolf Péter és Szenes Iván szerzeménye a Téged tőlem már nem vehetnek el. A Magyar Rádió vonustán zenekara és a harmónia vokál kíséretével Korda György énekli az aranylemezekben.

0: te csoda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Szomorú évforduló van ma, hiszen 2003. július 23-án hunyt el, vagyis bármennyire hihetetlen, már 23 éve nincs közöttünk Cserháti Zsuzsa. A kivételes tehetségű és senkiével össze nem téveszthető hangú énekesnőre emlékezünk most három örökzöld felvételével az aranylemezekben. Jön az Árva fiú, a kicsi gyere velem rózsát szedni, és az egy elfelejtett dal.

A Metronóm 77 dalverseny közönségdíját Ihász Gábor és Est Nagy István nosztalgikus szerzeménye, a Múlnak a gyermekévek nyerte el. Az aranylemezekben már is felidézzük Ihász Gábor előadásában, de előbb még a beat korszak sűrűjéből 1968-ból csendül fel a cigány.

Aranylemezek. Az örökzöldek otthona a Dankó Rádióban. Hétköznap 10-től délig aranylemezek.

Az aranylemezek mai képzeletbeli időutazása ugyan véget ért, de az utolsó percekben vár még ránk a nagy utazás, hiszen a Sose halunk meg című film főcímdalát, Dés László zenéjét, Zsoldos Imre trombitaművész és a Stúdió 11 zenekar szólaltatja meg. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. Hamarosan Budai Beatrix érkezik a Hungarikum műfaj a magyar nóta legkedveltebb szerzeményeivel, aztán 2-től 5-ig Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkban Gál Zoltán műsorvezető és Nemesniki szerkesztő teljesíti a zenei kéréseket. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és az aranylemezekkel holnap a szokásos időben 10-től délig várom újra önöket az örökzöldekkel. Addig is további kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Czutor Zoltán zenész, előadó művész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az egyik legikonikusabb szerzemény, a Mikor születésének története, de szót ejtünk majd arról is, hogy a Nyers és a Belmondó zenekarokban töltött hosszú évek után hogyan született meg vendégünk első szólólemeze. Vasárnap Kassai Róbert zeneszerzővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen élmények hatására választotta a zeneszerzés hivatását, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen volt a Cserháti Zsuzsával való közös munka az énekesnő utolsó éveiben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy ez volt a Tisza egyik vállalása a kampányban. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. A kormányzati döntés mérsékelheti a lakosság gyógyszerkiadásait. A vényköteles gyógyszerek áfamentessége leginkább azoknál a betegeknél jelenthet érezhető könnyebbséget, akik több készítményt szednek tartósan, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket használnak. A Honvédségnél hamarosan elkezdődik a szolgálati járandóság rendszerének felülvizsgálata. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, azokról a katonákról van szó, akiknek a jogállása a szolgálati nyugdíjrendszer 2012-es átalakításával alapvetően megváltozott. A tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt hetekben megkezdték azon katonák helyzetének rendezését is, akiket korábban fiatalításra hivatkozva méltánytalanul bocsátottak el a Magyar Honvédségtől. Ősszel kerülhetnek vissza a javító intézetek a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelemhez. Az erről szóló egyeztetések már zajlanak a BVOP és a Szociális és Családügyi Minisztérium között, írja a HVG. A lapnak Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, hogy ezzel visszaáll a korábbi fenntartói rendszer, a szakmai munkát ugyanakkor megújítják. A cél, hogy több odafigyelést, támogatást, összetettebb segítséget nyújtsanak a javító intézetekben élőknek. Ma este 8 órakor hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. Idén 12 pont ott partit szerveztek. A rendezvény központi helyszíne az ELTE Lágymányosi kampusza. Már délutántól programokkal várják a fiatalokat, számos egyetem is bemutatkozik, emellett könnyű zenei koncertek is lesznek. Több városban is tartanak hivatalos pont határváró bulit, egyebek között Debrecenben, Egerben, Nyíregyházán, Miskolcon, Pécsen és Szegeden. Már több mint 1000 halálos áldozata van az ebola járványnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, jelentette be az Afrikai Járványügyi Hatóság. Az ország keleti részében május 15-én hirdették ki a járványt, amely gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó ebola mostani vírusvariánsa ellen egyelőre nincs vakcina vagy specifikus kezelés. Hőség sújtja Tokiót. Egy nap alatt csak nem 500-an kerültek kórházba, és több mint 3600 alkalommal kérték a tűzoltók segítségét. Az ország középső részén több városban is 40 fok körüli hőmérsékletet mértek. A Szigetországban a tavalyi volt az eddigi legforróbb év, a legmelegebbet 41,8 fokot a Tokiótól északra lévő Isszaszakiban mérték. Idehaza országszerte felhős az idő, a délnyugat és északkelet közötti sávban többfelé esik az eső, délután fokozatosan csökken a felhőzet, a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, holnap az ország északkeleti harmadán lehet zápor, a szél ma és holnap is erős lesz, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok lesz.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
4: Aki csak az évszámokban, hadjáratokban, királyok, nemesek és papok üdvös vagy dicstelen cselekedeteiben, poros törvénykönyvek sárgult lapjain keresi a tűnt idők lényegét, sosem fogja meglelni azt. A múltat az illatokban, a sütemények ízében, a viccekben, dalokban és gyermekmondókákban kell megidézni. Száraz Miklós György, József Attila díjas író gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket. Jó ebédhez szól a nóta csütörtök délután is, 2026. július 23-án is tartsanak velem. Bangó Margit, a Kossuth díjas előadó művész hangján csendül fel már is egy rövid csárdás összeállítás, melyben többek között helyet kap a Kiskertemben Viola Rezeda című népszerű magyar nóta is. A száztagú cigányzenekar muzsik élükön Buforigó Sándorral. Aztán a Túl a hegyeken fújnak a szelek című dal is elhangzik Majlát Jenő tollából, ekkor már Jenei Gábort halljuk. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok!

piac, de budai kocsma sörrel van tele. Benne a kocsmáros János a neve. Oda megyek én, oszt hitelt veszek én.

maradsz magadban, várhatsz, babám, elvárhatsz, még csak bele nem fáradsz. De írt az anyósom, hogy unja magát, hozzánk akar jönni, ki az angyalát? Hát megírtam neki,

Az erdőszélen Nagy a zsivaj lárma című hallgató, Sasnáci és Bodrogi Zsigmond szerzeménye 1975-ben is felcsendült a Magyar Rádió 22-es stúdiójában, és ekkor Kalmár Magda énekelte el Balog Albert zenekarának kíséretével. Ezzel a remek felvétellel megyünk tovább, majd Farkas Rozika a Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díjával kitüntetett énekesnő hangján a Kinek van, kinek nincs kút az udvarában című dalt halljuk, majd a nem jó minden este a kapuba kiállni, és az Állabál a nagy kocsmában című magyar népies műdalt Buta Árpád Attila, majd Talabér Erzsébet adja elő.

Dankó Rádió. Nagykanizsán FM 106,7. A magyar zene rádiója.

2016. január 25-én, tehát már több mint 10 évvel ezelőtt a Thália Színház mikroszínpadán megrendezett Dankó klubunkon Kollár Katalin is fellépett. Ekkor Balázs Józseffel és zenekarával felcsendült Lavotta Rezső és Jékei Aladár szerzeménye is, Bukrétát kötöttem Mezei Virágból címmel. Ezzel indul a soron következő dalösszeállítás, majd idősebb Derzsi György, Berkes János és Pere János énekel. A Rózsafa bólogat a kert közepén című andalgót követően két csárdást hallunk, Jó estét kívánok és A cigányok sátora címmel. Fogadják sok szeretettel!

Ez a föld a hazám, itt élt az apám, itt tanított nótaszóra, drága jó anyám. Ugye ismerősen cseng ez a pársor, az Estharang című dalban hangzik el Czerkovics Béla és Kulinyi Ernő szerzeményében. Hát hallgassuk meg, most egy 2025-ös stúdiókoncertről hoztam el önöknek Szeredi Krisztina előadásában, amikor is Salasovics Norbert és zenekara kísért. Aztán Smidélius Éva, Éj van csend és nyugalomnak éje című Arany János és Petőfi Sándor szerzeményt adja elő, ezt követően Balogh Tímea és Karcagi Nagy Zoltán nóta felvételeivel folytatjuk a sort, a Túl a Tiszán faragnak az ácsok és a Csendül a nóta című csárdást is énekeljük együtt itt a Magyar Zene Rádiójában.

Szerdahelyi János, a kiváló zeneszerző, éppen ebben az esztendőben, hogy 120 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Abonyban. Számos nóta felvételét őrizzük itt az archívumban, most az egyik legismertebb dalával folytatjuk műsorunkat, melynek címe Te vagy nékem, azaz asszony. Szerdahelyi János zenéjére Rákosi János írt szöveget, és most Bősi Szabó László nyújtja át a Dankó család tagjainak, Szomora Zsolt zenekarának társaságában. Majd Nógrádi Tóth István Puka Károly zenekarával dalol. Elhangzik, a Búzaföldön dűlő úton megy a lány, itt a Dankó rádióban.

megmutatja a jó utat nékem. Te vagy, aki otthon sírtál, mikor én a világomat éltem.

0: kaptam a csók, de már ezre megugodik a nyom.
1: Hogy Dankó Pista és Pósa Lajos miért is írt egy olyan csárdást, melyben a szegedi boszorkányokról esik szó, azt talán jobb, ha nem tudjuk, de hogy ez az egyik legnépszerűbb Dankó Pista szerzemény, az egészen biztos. A soron következő dalcsokorban ez is elhangzik Mozsár Imre hangján. No, de még ne szaladjunk ennyire előre, hiszen a Gyöngyvirágos kiskertetben a Sejemkendő Sejemkötény, a Schneiderfáni és a Hullafa levele Hullafa című magyar nóta is helyet kap. Hallgassuk Somogyi Erikát, Szőlősi Emesét, Szigeti Fercsit, Mozsár Imrét és Máté Otiliát.

És most, kedves hallgatóink, Hankó József és zenekara játszik, aztán tartunk egy kis szünetet, de persze visszatérünk a hírek után, 13 óra után 4 perccel. Én itt leszek, bízom benne önök is.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Az Európai Unió először vezet be büntető intézkedéseket az orosz árnyékflottát segítő hajókkal szemben. A 21. szankciós csomag emellett tartalmazza azt is, hogy egy évre befagyasztják az orosz olaj árplafonját, megakadályozva Moszkvát abban, hogy profitáljon a piaci megrázkódtatásokból. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte, hogy az új intézkedés csomag további 32 orosz bankot, kriptovaluta vállalkozást és olajkereskedelmi platformot vesz fel az unió tranzakciós tiltólistájára. A szankciós csomag technikai véglegesítése még ma lezárul, és hamarosan hivatalosan is elfogadják. Nem futnak be hajók az ukrán fekete-tengeri kikötőkbe az orosz támadások veszélye miatt, döntöttek a hajó tulajdonosok. Ukrajna 2023 óta gabonájának nagy részét a fekete-tengeri szállítási folyosón keresztül exportálja. Az elmúlt hetekben azonban fokozódtak az orosz támadások az ukrán mélyvízi kikötők és a nemzetközi hajók ellen. Vasárnap Odessa közelében egy kukoricát szállító hajót ért orosz rakétatámadás. Moszkva azt állítja, hogy az ukrán hadsereget támogató kikötői infrastruktúrát és hajókat támadja. Közben Ukrajna is fokozta a támadásokat az Azovi-tengeren és a Fekete-tengeren közlekedő hajók, a többi között olajszállítók ellen. Idehaza a kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbeszt mentesítéshez, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ebből azok a települések kaphatnak majd forrásokat, amelyek aszbeszt térképpel rendelkeznek és garanciát vállalnak arra, hogy rendszeresen mérik a határértéket, és erről 3 havonta jelentést ad a kormánynak. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy ez volt a Tisza egyik vállalása a kampányban. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azt írt a Facebook oldalán. A vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. Az új uniós génkezelési szabályozást bírált a 3 hazai civil szervezet. Nyílt levélben szólították fel a kormányt, hogy védje meg az ország GMO mentességét, és a rendelet miatt forduljon az Európai Unió bíróságához. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint a nemrég elfogadott szabályozás az új génkezelési technikák egy részét kivenné a jelenlegi engedélyezési, kockázat értékelési és jelölési szabályok alól, ami gyengítené a fogyasztói jelölést és a nyomon követhetőséget. Magyarország az áprilisi EU tanácsi szavazáson 5 másik közép-európai tagállammal együtt nemet mondott a rendeletre. Országszerte felhős az idő, a délnyugat és északkelet közötti sávban többfelé esik az eső, délután fokozatosan csökken a felhőzet, gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Holnap az ország északkeleti harmadán lehet zápor, zivatar, a szél ma és holnap is erős lesz, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik, hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
3: Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. Nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Még egészen 2 óráig szóljon jó ebédhez a nóta. Ebben segítségünkre lesz már is a Dankó Rádió életműdíjával elsőként kitüntetett Bokor János, hiszen felcsendül a Kiskendő 4 sarka című csárdás. Majd Kalina Enikő arról dalol, hogy bizony ráérünk, még korán van hazamenni. Hát nekem eszembe sem jutott, hiszen még 2 óráig egészen biztosan itt ülök a stúdióban. Tartsanak a folytatásban is velünk!
4: Kiske!

nem tudom, az életemet hol rontottam én el, című Sándor Jenő és Kellér Dezső szerzemény, azt hiszem sokunk számára egyet jelent Madarász Katalin nevével. Már csak azért is, mert Bicskén megrendezett Dankó klubunkban hozzátoldott a művésznő egy olyan verszakot is, mely addig még nagy nyilvánosság előtt nem hangzott el. Most azonban nem Madarász Katalin, hanem Tolnai András előadásában csendül fel ez a nagy klasszikus, majd Újvári Marikát, Egri Józsefet és Bányai Mártont halljuk, valamint az Érika hajlik a búzakalász, a Szegletes udvar, a Már mi nálunk babám és a Repül a szán című magyar nótát. Fogadják sok szeretettel!

0: könnyen lépre ment.
1: Bohács István is járt már a Dankó Rádió házatáján, például a 2026-os tavaszi nagy Dankó turnénkon. Bohács István ekkor Tasnádi László és Sági Ilona szerzeményét is elénekelte, Ha szíved bezárnál címmel. Hallgassuk Bohács Istvánt Berki Péter zenekarának kíséretével.

Továbbra is itt a Dankó Rádióban, kedves hallgatóink, jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkat hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. A következő percekben Lerner Ferenc, Szóka Júlia, Szász Kati és Pataki István énekel. Hallgassuk meg a Keressük a boldogságot, a Tűzpiros rózsaszál, az Árad a Dunavize és a Zöld a Petrezselyem című klasszikus magyar nótát.

0: is csak meg kell szoknom.
1: Lehár Ferenc a komáromi születésű zeneszerző, a bécsi operett egyik legnagyobb megújítója volt, művei ma is világszerte felcsendülnek. Dallamgazdag zenéje hidat teremt a könnyed operett és a komoly zene világa között. A következő percekben a Vígözvegy című nagyoperettből hallhatunk egy részletet. Bár nem magyar nóta csendül fel, a cigány zene utánozhatatlan hangzása most is különleges színekkel gazdagítja a muzsikát. A zenekart ifjabb Boros Mátyás vezeti.

És ha már az elmúlt percekben operett részletek csendültek fel itt a Dankó Rádióban, akkor most a folytatásban hallgassuk a Budapesti Operett Színház művészét, Laki Pétert, amint magyar nótát énekel. A Balaton közepen áddal van kerítve című csárdással megyünk tovább, majd Dócs Péter arról énekel, hogy jegenyefák bizony nem nőnek az égig.

0: gyöngye fák, nem nőnek az égig. Elhúzatom a cigánya százszor azt a régit. Gyöngye fák, nem nőnek az égig.
1: Álmodó Tiszapart, szívem, lelkem odahajt, legelésző nyáj, vadvirágos táj, árva szívem, csak utánat fáj. Sándor Jenő és Füred Imre dalát halljuk csütörtöki adásunk utolsó énekes összeállításában, Dóka Zsuzsa előadásában, majd Kalocsai Zsuzsa, a Jászai Mari díjas operett primadonna a Magyar Tengerről énekel, és végül a Szólj Szólj Csalogány című csárdással zárjuk a csokrot, ekkor már Nádasdy László énekel.

0: Klasszikó Rádió. Siófokon FM 93,6. A Magyar Zene Rádiója.
1: Szólj, szólj, csalogány, rám vár a babám, emleti a szemét másra. Lelkem csak az ő,

0: csalogában, hogy ő, aki vár, életem nem igaz, Mária.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Jó ebédhez szólanót a című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben Lakatos Sándor és Cigány zenekara játszik. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Remélem ez holnap is így lesz. Várom Önöket a megszokott helyen, a megszokott időben, itt a Magyar Zene Rádiójában. A folytatásban 2-től 5-ig Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkat hallják. Gál Zoltán lesz a házigazda, majd Popovics László kollégám a Dankó Rádió hallgatóival beszélget a Tudod-e még az én nótám című műsorunkban. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Vigyázzanak magukra is, vigyázzunk egymásra. Legvégül Lakatos Sándor és a zenekara muzsikál. Viszont hallásra holnap!

0: műsorajánló.
1: Az énekesnő hangját akkor ismerte meg az ország, amikor nyert a 96-os Ki mit tudott. Később férjével, Rostás Mihály Mazsival alapította meg a Romengo együttest. Első szólólemezén Olá cigány hallgat.

0: az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
1: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Illés Anna. Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter közölte, megerősítik a NAV jogosítványait is, hogy a politikai felső vezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhassák. A kormányülésen döntöttek arról is, hogy csökkentik az állami cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak számát és fizetését. Magyar Péter beszélt arról is, hogy dolgoznak a tűzifa, valamint az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentésén. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azt írta, a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoztak. Kinevezte a Klebersberg központ új vezetőjét az oktatásért is felelős miniszter. Lannert Judit úgy fogalmazott, Sinka Edit vezetésével a politikai szempontok helyett a szakmaiság, az együttműködés és a gyermekek érdeke kerül középpontba. A tanárvégzettségű Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességének kérdéseivel. Vezetett kutatásokat gyakorlata van programértékelésekben, az elmúlt hetekben pedig az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban ő irányította a tankerületeket és a Klebersberg központ átvilágítását. A honvédségnél hamarosan elkezdődik a szolgálati járandóság rendszerének felülvizsgálata. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, azokról a katonákról van szó, akiknek a jogállása a szolgálati nyugdíjrendszer 2012-es átalakításával alapvetően megváltozott. A nyugdíjat felváltotta a járandóság, amely eltérő szabályok szerint működik. A tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt hetekben megkezdték azon katonák helyzetének rendezését is, akiket korábban fiatalításra hivatkozva méltánytalanul bocsátottak el a Magyar Honvédségtől. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Holnaptól vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek. Hőség sújtja Tokiót, egy nap alatt csaknem 500-an kerültek kórházba, és több mint 3600 alkalommal kérték a tűzoltók segítségét. Az ország középső részén, több városban is 40 fok körüli a hőmérséklet. A Szigetországban a tavaly volt az eddigi legforróbb év, a legmelegebbet 41,8 fokot a Tokiótól északra lévő Isesakiban mérték. Itthon délután fokozatosan csökken a felhőzet és a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Holnap az ország észak-keleti harmadán lehet zápor, zivatar. A szél ma is holnap is erős lesz zivatarok környezetében, átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22 és 27 fok között valószínű a hőmérséklet.
2: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a kívánságműsorban, és javaslom, hogy töltsék velünk a következő 3 órát, hiszen ma is csak a legnagyobb kedvenceikből válogatott a szerkesztő, nem esni ki. A hangmérnök Fóti Tamás, telefonszámunk 061-759-6071, ezen várjuk további remek kéréseiket. Köszöntjük a Lenkéket névnapjukon és azokat, akik július 23-án születtek. Az első dalt Gyarmati Imréné Ajkáról kérte, Csuti Csaba énekel, Rózsa, Rózsa, Sárga Rózsa.

A következő üzenet valóságos költemény. Csodálatos érzés szerelmet vallani annak, akit szeretünk, nem kell alkalomhoz kötni, mindig megtehetjük, akkor is a 200 kilométer választ el bennünket egymástól. Amióta a csodálatos Dankó Rádió létezik, nem kell más tennünk, csak kiválasztunk egy szép szerelmes nótát, és elküldjük párunknak, aki szívre pesve várja. Én is így teszek. Egyetlen rózsaszálamnak Orosházára küldöm szívem óhaját, erőt, egészséget kívánva, írta Baranyi László Majosházáról. László Imre énekel, kísér Kócé Gyula zenekara, ha szívedbe zárnál.

Dorogi Istvánnak felesége kérte a következő nótát Szeghalomból. Hajnal Nikolettet Hankó József zenekara kíséri. Elmegyek én, elmegyek én.

0: A következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Szeretettel köszöntjük dédunokánkat, aki július 23-án született, Szekeres Attilát, harmadik születésnapja alkalmából. Az óvodás lettem dédikém című dallal. Kívánunk neki sok boldogságot, erőt, egészséget, Istentől megáldott hosszú életet, boldogságot is az egész családnak. Szeretettel várjuk a harmadik dédit, Klári dédi, Feri dede. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
0: Én köszönöm ezt a nagyon kedves üzenetet, és örömmel adjuk át. Nádas György énekel, Ilyen az élet, dédikém.

Magdus Mernyén névnapja alkalmából szeretné meghallgatni a következő nótát, Isten éltesse. Benedek Fi Katalin énekel, látod édesanyám, miért szültél a világra.

Velencéről Marika nevű hallgatón kérte az egyik legkedvesebb nótáját, Pallu Imrét Magyar Imre zenekara kíséri, zöldre van a rácsos kapu festve.

Karcagról Halászné Erzséke kérte férjének a következő nótát, Miklós Józsefet ifjabb Olá Kálmán zenekara kíséri. Szakadozott ronyvonódat mit sajnálod?

Kapod az a dronyvalódat, mit sajnálod? Húz a cigány virradat égi alódán. Könnyeimet leperegni úgy sem látod, akármilyen csalfa is

szavazat-e, esze-vesze, táncot járok, ne lássák, hogy mit siratok naponta. Másnak adta a jegykendőjét, de én ezért nem búzsulok miatta. Szavazat-e, esze-vesze, táncot járok, ne lássák, hogy mit siratok naponta. Kocsmárosné csókolom,

0: Istentelen peri hangos, jó kedvem van, hogy a búmad bánatomat ne lássák. Templom járok, sosem voltam, ezután se kell nékem az imádság. Istentelen peri hangos, jó kedvem van, hogy a búmad bánatomat ne lássák.
1: Kedves hallgatóink, a hétvégén Szórák Katalin, Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekes előadó művész munkássága előtt tisztelgünk, számtalan gyönyörű felvételei közül válogatunk. Annyit most érdemes elmondani róla, ha nem emlékeznének, hogy 1981-ben nyerte meg a Röpői Pávát, és onnan indult szárnyaló karrierje, a világ minden táján énekelte és énekli a magyar népdalt. Hallgassunk meg most egyet, Szokolai Dongó Balázs közreműködik. Üdvözlégy, kegyes Szent László király!

Hajdú Tibornak, a Derűs reggel imádott házigazdájának születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, hosszú életet kíván Isten áldásával, és köszöni, hogy kedves szavaival minden reggelit széppé teszi Kovács Éva. Fogadja szeretettel egyik kedvenc előadója a dalát, és én is nagy-nagy szeretettel köszöntöm valamennyi kolléga nevében Hajdú Tibor születésnapján. Katona Klári énekel, A szerelmem voltál.

Kívánságműsorunkat hallják. Török Imre Eperjesen feleségére Erzsikére 80. születésnapja alkalmából emlékezik, fia és a családtagok nevében. Omódi Sándorra halálának évfordulója és 90. születésnapja alkalmából emlékezik, szerető felesége, gyermekei és unokái. Bátyjára Sie Péter emlékezik szeretettel a családtagok nevében, Nagy Sándorné Debrecenben. Kós János, ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, hiányzik valaki ebből az utcából.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Unokámnak, Lakatos Panikának közelgő születésnapjára nagyon sok szeretettel köszöntöm nagymamája Békésről, méghozzá azzal a nótával, hogy mama, kérlek, meséld el nekem Konzsuzsa művésznő előadásában. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra!
2: Köszönöm a hívását, és köszöntjük az ünnepeltet. Konzsuzsa énekel, Mama, kérlek!

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, egy perc múlva 3:43 lesz. Kis Ildikó kérte a következő nótát, Somogyi Erikát Sárközi Béla zenekara kíséri. Nem nehéz szeretni téged.

0: Monika néni Nyíregyházáról kérte a következő dalát kedvenc előadójától, Dancs Anna Maritól, Ricsi, Ricsi.
1: Ricsi, Ricsi,
2: Ricsi, Ricsi, Ricsi, Ricsi, az én örem ez a kicsi. Rávágom a kalapomat, úgy sétál az ágyam.

0: Ricsi, Ricsi!
1: Szép Ambrusné Zalaegerszegről férjének kérte a következő dalt 54. házassági évfordulójukon. Szeretettel gondolunk önökre. Kapitány Anné énekel, szép esténk lesz.

édes álom, csak álmodj tovább, jó éjszakát, aztán ébredj,

Érdemes ám velünk maradni a következő órában, és elhangzik majd többek között a Bergenditől az Én táncolnék veled, a Csináltatok egy hegedűt, és a Búcsúzik a nyár is az Apostol együttestől. A hírekig Salasovics Norbert zenekara játszik.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Illés Anna. Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter közölte, megerősítik az adóhatóság jogosítványait is, hogy a politikai felsővezetők és családtagjait vagyonát akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhassák. A kormányülésen döntöttek arról is, hogy csökkentik az állami cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak számát és fizetését. Magyar Péter beszélt arról is, hogy dolgoznak a tűzifa, valamint az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentésén is. 3 milliárd forintos alapot hoz létre a kormány az aszbeszttel szennyezett útszakaszok mentesítésére, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A támogatásból azok az önkormányzatok részesülhetnek, amelyek rendelkeznek aszbeszt térképpel, folyamatosan mérik a határértékeket, és az eredményekről 3 havonta jelentést készítenek. A kormány a lehető leggyorsabban szeretné megkezdeni a szennyezett területek mentesítését. A 6 tisztviselő közül 4 letartóztatásban marad a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult büntetőeljárásban, emellett 2 bűnügyi felügyelet alá kerülnek. A kecskeméti törvényszék közölte, a letartóztatott 6 embert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Köztük Búzs Balást, az NK a korábbi alelnökét, és Ugi Attila volt fideszes országgyűlési képviselőt, a 17 milliárd forint kiosztás döntő, kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának korábbi elnökét. A Velencei Filmfesztiválon lesz Reisz Gábor új filmjének világpremierje. A Földszín című alkotást a Venezia Spotlight szekcióban kapott helyet, ahol azokat a filmeket mutatják be, amelyek kreatív és egyedi módon kapcsolódnak a megszólítani kívánt közönséghez. A rendező előző munkája, a Magyarázat mindenre, 3 évvel ezelőtt a Velencei Filmfesztivál Horizonti kategóriájának fődíját nyerte el. Azonnali véradásra kér mindenkit az országos vérellátó szolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe kerülhet a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges, 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. A hévízi tóba fulladt egy német férfi, a baleset még kedd este történt. A 41 éves fürdőző tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan átmászott az út alatt a tóba, majd úszás közben elmerült és a vízbe fulladt. Holttestét másnap reggel találták meg. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a tiltott helyen fürdőzés nem véletlenül tilos. Olyan veszélyek leselkedhetnek a strandolókra, amelyeket első pillantásra nem lehet felismerni. Az időjárásról. Fokozatosan csökken a felhőzet és a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Holnap az ország észak-keleti harmadán lehet zápor, zivatar, délután 22-27 fok lesz.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, töltsék velünk a következő 2 órát itt a kívánságműsorban. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Tóth Gábornénak 76. születésnapja alkalmából hosszú boldog éveket kíván erőben, egészségben a Magyar Honvédség budapesti nyugállományúak klubja nevében, Gruber Nándor. A Bergendi Szalonzenekart halljuk, Én táncolnék veled.

Négy ír hallgatónk, életem szerelmének Eszenyi Jocónak szeretném kérni születésnapjára nótát, és ezzel kívánok neki még sok együtt eltöltött hosszú boldog évet. Köszönettel Sándor Judit, Varga Évát, Olá Viktor zenekara kíséri, azt a boldogságot.

Szélisvörösvárra Fodor Bélának Menye küldi a következő nótát, Várnai Adrián és Kolostyák Gyula énekel, Nyitva van a százados úr ablaka.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Ákos vagyok, és Annának Bátaszékre szeretném küldeni a Balaton közepe című nótát. Köszönöm.
2: Köszönöm a kérését, Tarnai Kis László énekel, kísér Nyári László zenekara.
3: Balaton közepe.

Zsegerben Elek Hannának harmadik születésnapja alkalmából jó egészséget és számtalan születésnapot kíván Boriska néni. Az Alma Együttes játszik. Ma van a szülinapom.

A következő nótát Badacsonyi Józsefné Magdolnának névnapi üdvözletként küldi szerető családja, fiai Attila és Róbert, unokái és testvérei Icus, Erzséke, Katika és Tibi. Boldog névnapot, jó egészséget kívánnak! Balogh Zsoltot a Boros Mátyás zenekara kíséri, csináltatok egy hegedűt!

Szívküldi szívnek szívesen, kívánság műsorunkat hallják. Kerékgyártóné Rózsikának sógornője Jutka küldi a következő nótát, Lugosi Katit Duka Péter zenekara kíséri, Rózsaszegfű, Rezeda Viola.

Nádudvarról Irénke férjének kérte a következő dalt, Koltai László az előadó, Haragszik a puszta bíró.

0: Saját kedves lován lopom el a kökény szemű lányát.
1: Jászterken dédunokáinak, Ocsubai Dorkának és Zsombornak, illetve az egész családnak nagyon jó egészséget kíván János Hidáról Miklós déditata, Szekeres Adrián énekel, olyan, mint te.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, ha időközben eszükbe jut egy dal, amelyet nagyon szívesen hallanának nálunk, hívják a következő számot 061-759-6071. Tordai Jánosnak jó barátja Tibor küldi Fülöpszállásról a következő dalt, Petrik Balázs énekel, ha igazi jó barátom vagy.

0: csak a fejemen megőszült a haj. Haj!
1: Katonáné Ági kérte a következő dalt Debrecenből, Szentendrei Klárát Lendvai Csúcsi József zenekara kíséri. Aki szeret, mondja meg.
2: Volt nekem egy szép szeretőm, szeretőnek ő választott magának. Rám kacsintott már.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Születésnapot szeretnék köszönteni. Járdánházán Bótáni Julikát 79. születésnapján kívánok neki jó egészséget, és még sok örömet a zsanádjában. Ismerőse Julika. Szeretném kérni, odakint búcsúzik a nyár. Köszönöm szépen, viszontlátásra.
2: Köszönöm a hívását. Az Apostol együttes slágerét halljuk.

Kolesár Ferencnek Békésre lánya küldi a következő nótát. Bojtar Imrét Boros Lajos zenekara kíséri. Falunk tornyán van egy toronyóra.

Békés Csabán Kendrella Mária Magdolna emlékére kérte a dalt Gazsó Péter. Kovács Kati énekel, Adagio.

Balatonfüredről Sárdi Enikő kérte a következő dalt. Dóri Józsefet Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri Ezüst hajú öregapám.

0: Évízre Berekiné Piroskának sógornője küldi szeretettel egyik kedvenc dalát. Kapi Gábort Baranyai István zenekara kíséri. A faluban nincs több kislány, csak kettő.
1: A faluban

ajánljam figyelmükbe a következő órából a Kék a búzavirág című klasszikus nótát. Aztán elhangzik a köszönet a boldog évekért, és Szigeti Fercsi is énekel majd Lámpafény című dalt. Most Puka Károly zenekara játszik.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Czutor Zoltán zenész, előadó művész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az egyik legikonikusabb szerzemény, a Mikor születésének története, de szót ejtünk majd arról is, hogy a Nyers és a Belmondó zenekarokban töltött hosszú évek után hogyan született meg vendégünk első szólólemeze. Vasárnap Kassai Róbert zeneszerzővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen élmények hatására választotta a zeneszerzés hivatását, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen volt a Cserháti Zsuzsával való közös munka az énekesnő utolsó éveiben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is, Illés Annát hallják. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett rá, hogy ez volt a Tisza egyik vállalása a kampányban. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint az intézkedés különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoztak. 3 milliárd forintos alapot hoz létre a kormány az azbesztel szennyezett útszakaszok mentesítésére, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A támogatásból azok az önkormányzatok részesülhetnek, amelyek rendelkeznek azbeszt térképpel, folyamatosan mérik a határértékeket és az eredményekről 3 havonta jelentést készítenek. A kormány a lehető leggyorsabban szeretné megkezdeni a szennyezett területek mentesítését. Az Európai Unió először vezet be büntető intézkedéseket az orosz árnyékflottát segítő hajókkal szemben. A 21. szankciós csomag emellett tartalmazza azt is, hogy egy évre befagyasztják az orosz olaj árplafonját, megakadályozva Moszkvát abban, hogy profitáljon a piaci megrázkódtatásokból. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte, az új intézkedés csomag további 32 orosz bankot, kriptovaluta vállalkozásokat és olajkereskedelmi platformot vesz fel az uniós tranzakciós tiltó listájára. Nem futnak be hajók az ukrán fekete-tengeri kikötőkbe az orosz támadások veszélye miatt, döntöttek a hajó tulajdonosok. Ukrajna 2023 óta gabonájának nagy részét a fekete-tengeri szállítási folyosón keresztül exportálja. Az elmúlt hetekben azonban fokozódtak az orosz támadások az ukrán mélyvízi kikötők és a nemzetközi hajók ellen. Vasárnap Odessa közelében egy kukoricát szállító hajót ért orosz rakétatámadás. Moszkva azt állítja, hogy az ukrán hadsereget támogató kikötői infrastruktúrát és hajókat támadja. Lezuhant egy katonai helikopter Csehországban. A fedélzeten tartózkodó 5 ember közül egy meghalt, a többiek különböző sérüléseket szenvedtek. A baleset Brnótól mintegy 50 kilométerre nyugatra egy katonai repülőtéren történt. Oroszországban is a hadsereg kötelékébe tartozó légijárművet ért baleset. A kiképző harci repülőgép Moszkva közelében zuhant le, a pilóta katapultált. A balesetet feltehetően műszaki hiba okozta. Lezárják hajnalban a Margit hidat Budapesten tűzszerészeti munkálatok miatt. A folyó alacsony vízállása következtében egy második világháborús robbanótest került a felszínre a híd középső pillérénél. Hajnali 5 órától teljesen lezárják az átkelőt, valamint a Margit-sziget Margit híd felőli részét és a Duna 200 méter sugarú szakaszát. Országszerte felhős az idő, a délnyugati és északkelet közötti sávban több felé esik az eső, délután fokozatosan csökken a felhőzet, holnap az ország északkeleti harmadán lehet zápor, zivatar, a szél megerősödik, holnap napközben 22 és 27 fok valószínű.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zenerádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat, és töltsék velünk a következő órát itt a Kívánság műsorban. Marosi Róbertné Székesfehérvárról kérte a következő sanzont, Géci Dorottya és Avar István énekel, Halló szívem!

0: Halló, szívem.
1: Igen, szívem.
0: Hogy aludtál, szívem?
1: Jól aludtam, szívem.
0: Halló, szívem.
1: Tessék, szívem.
0: Éjjel álmodtam ám.
1: Én is álmodtam ám.
0: Kiről, szívem?
1: Rólad, szívem.
0: Én meg rólad bizony.
1: Ezt csak mondod, tudom.
0: Hidd el nekem.
1: De nem hiszem.
0: Esküszöm, kedvesem. Tudod te jól?
1: Mit tudjak jól?
0: Tegnap más volt ez még.
1: Szeretsz, látja az ég.
0: Csak szerettelek.
1: Mi van veled?
0: Ma imádlak, szívem. Adj most, szívem.
1: Mit édesem?
0: Egy csókocskát.
1: Hallgatok rád.
0: De ehhez kell.
1: Ehhez mi kell?
0: Az, hogy itt légy velem. Figyelj, szívem.
1: Hallom, szívem.
0: Lám az autó lenne.
1: Jaj, te is itt vagy már.
0: Viszlek, szívem.
1: Hová, szívem?
0: Megiszunk egy teát.

0: Halló. Halló.
1: Tabányi Magdinak kulcson jó egészséget, boldog névnapot kíván Maglódról Marika és Zsuzsa, Szigeti Fercsit Tordai Zoltán zenekara kíséri, Lámpafény.

Olá Benjaminnak felesége kérte a következő nótacsokrot. Mészáros András énekel kísér ifjabb Sárközi Lajos zenekara. De szeretnék, de szeretnék. De szeretnék.

tüzetet, aki jó nem belőlem. Felgyújtanám ezt az egész világot, hát néked adnám mind a nyíló világot.

0: Köszönjük szépen!
1: Szívhődi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok, Gödöllőről, Kocsisné vagyok. 80. születésnapomat ünneplem. Szeretném kérni a Pór Pétertől, köszönöm a jóságot, mit adtál. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
3: Szeretettel köszöntjük, és örülök, hogy hívott minket. Rajs Zoltánnak és feleségének, Renátának 10. házassági évfordulójuk alkalmából szívük teljes szeretetével sok boldogságot, számtalan évfordulót kíván a Jóisten áldásával édesanyjuk és keresztlányuk Barbara. Balmazói városban Orosz Jánost 81. születésnapi alkalmából nagyon sok szeretettel köszönti felesége, 3 gyermeke és 3 dédunokája. Pór Péter énekel, Maradj velem!

csak úgy állottalak. Kék a búza virág, kék az egész világ, mikor a szemedbe nézek. Édes gyöngyvirágom, én már alig várom, hogy az enyém lehess végre. Mondd meg az anyádnak,

0: rózsa, újra itt leszek, viszlek a karomba. Édes gyöngyvirágom, én már alig várom, hogy az enyém lehet végre.
1: Örökké tartó szeretettel kíván drága egyetlen gyermeküknek, Molnár Ildikónak, 55. születésnapja alkalmából minden szépet és jót szerető édesanyja és édesapja Nyíregyházáról. Fülöp Lajosnénak nagy karácsonyba, 94. születésnapja alkalmából sok boldogságot kíván unokája Eszter és dédunokája Mira. Dr. Dolacsek Miklósnak születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, sok boldogságot kíván Sentényi Béla, Talabéla Erzsébetet, Bobe Gáspár Ernő zenekara kíséri, születésed ünnepnapján.

Rákosi Tibor Nagy Kátáról kérte azt a dalt, melyet már nagyon régen hallott, Gáspár Anni énekel, kísér Miskolci Balogh Zoltán zenekara, Mikor a vodka a fejembe száll.

Cseres Józsefnének érdem nagyon sok boldogságot, minden jót kíván férje. Zárai Márta és Vámosi János énekel. Köszönet a boldog évekért.

0: Ha nem jött szememre álom, te végül elaltattál. Mindig úgy tettél, hogy nekem jó legyen.
1: Ha nem volt beszélni kedvem,

Darádi Józsefre 68. születésnapi alkalmából emlékezik volt ápolója, Csermák Pálné Erzsi Kakucson, drága nővérére és húgára, akik fél év alatt hagyták itt. Emlékezik szeretettel. Dömsödi Farkas Bálint énekel, messze van a kicsi falum.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Mária vagyok. Egri József műsorában hallottam a Ha volna valaki című számot, és nagyon szeretném, ha újra lejátszanák. Köszönöm szépen.
2: Mindig örömmel veszem, hogyha a rádiónk valamely más műsorában felfedeznek egy dalt, és aztán kérik itt a kívánság műsorban. Gara Györgyöt halljuk, Ha volna valaki.
3: Egyedül járok köztetek, kik párosan jöttetek. Mosolygok, mondok szavakat, néha a hangom elakad. Nehéz a magánosok éje, sápadtan alszanak, mint eldobott kődarab. Mit elrejt a holt tavak zöld színméje?

Baranyai Sándorné szeretné meghallgatni a következő dalt. Nemes Ildikót, a Lakatos Miklós zenekara kíséri. Csak úgy mondom magának.

Csuhainé Mária szeretné meghallgatni a következő nótát férjével együtt, Szajolban. Koltai Zoltánt Suki András zenekara kíséri, Kocsmárosné hozzon bort a javából.

Salgó Tarjánban férjére 91. születésnapja, halálának 15. évfordulója és 66. házassági évfordulójuk alkalmából örök szeretettel, fájdalommal emlékezik Kati néni azzal a dallal, melyet oly sokszor énekelt párja. Domoszlai Sándort Bangó János zenekara kíséri. Te vagy nékem az az asszony.

0: de csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Mező Peterről Hollósi Tamásné édesapjának kért egy jó nótát, Csala Judit énekel, kísér Sárközi Béla zenekara, Csicsak rózsám hallad.

Lázár Miklósné Kisvárdáról Horváth Pistától kért egy jó nótát, nem kell nékem a pogácsa.

Tesi da mere ne mazanya, tesi na ro, tesi da halama tariti lama ho, tesi ko dioi, tesi ko si ko si ko, tesi ko da halama tariti lama ho, tesi ko dioi, tesi ko si ko si ko, tesi ko. Kedves hallgatóink, már a véget ért a kívánság műsor, holnap innen folytatjuk majd 2-kor. A szerkesztő Nemes Niki volt, a zenei szerkesztő Szabó Tamás, én Gáz Zoltán vagyok. A következő órát töltsék Popovics László remek műsorával. Most a Magyar Rádió népi zenekara játszik, viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló.
1: Az énekesnő hangját akkor ismerte meg az ország, amikor nyert a 96-os Kimit Tudon. Később férjével, Rostás Mihály Mazsival alapította meg a Romengo együttest. Első szólólemezén Olá cigány hallgatókat

0: férjével, Rostás Mihály Mazsival, Adankó Rádió világzenei műsorában, pénteken 23 órától.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Illés Anna. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament, az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi, több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, mert idősebbek 70 évesnél. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvénymódosítás része volt. Kinevezte a Klebersberg Központ új vezetőjét az oktatásért is felelős miniszter. Lannert Judit úgy fogalmazott, Sinka Edit vezetésével a politikai szempontok helyett a szakmaiság, az együttműködés és a gyermekek érdeke kerül középpontba. A tanárvégzettségű Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességének kérdéseivel, az elmúlt hetekben pedig az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban ő irányította a tankerületeket és a Klebersberg Központ átvilágítását. Az illegális migrációról, az embercsempészek elleni küzdelemről és a határmenti ingázók helyzetéről tárgyalt Bécsben a magyar belügyminiszter osztrák kollégájával. Pósfai Gábor és Gerhard Karner egyetértettek abban, hogy a határokon átnyúló bűnözés ellen szoros nemzetközi együttműködésre van szükség, és folytatják az embercsempész hálózatok felszámolását célzó közös műveletet. A két miniszter megállapodott abban is, hogy biztosítani kell a határmenti ingázók zavartalan közlekedését. A világgazdaság helyzetéről és az autóipar jövőjéről tárgyalt Orbán Viktor a Fidesz elnöke Toshishiro Suzukival, a Suzuki globális elnökével Budapesten. A Suzuki 1991-ben alapította meg magyarországi vállalatát. A járművek sorozatgyártása egy évvel később kezdődött. Túrázás közben meghalt egy magyar fiatal Ausztriában. A 18 éves fiú tegnap két társával az Innsbruck feletti Nordkette-hegységben indult a csaknem 2500 méter magas Kemmacher csúcsra, de útközben a navigációs alkalmazás leállt és eltévedtek. Végül 2300 méteren visszafordultak. A szerencsétlenül járt fiatalember ereszkedés közben zuhant le a meredek sziklás terepen. Holttestét és két társát a hegyi mentők hozták le. Nagy mennyiségű, ismeretlen eredetű szennyező anyagot találtak a Fekete-Körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú úszadék miatt harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendeltek el. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az úszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül, azután döntenek a szanazugi és a városerdei szabadstrandok további működéséről. A zivatarok veszélye miatt az ország nagy részén riasztás érvényes. Éjszaka csökken a felhőzet, holnap pedig a napos gomoly felhős idő mellett már csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél ma és holnap is megerősödik. Hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok valószínű.
1: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsor szól. Ezen a nyáron egy új rovattal jelentkezünk, Egy Nóta, Három Élet címmel. A magyar nóták felidézik kedves hallgatóink régi emlékeit, egy-egy szép dallam mögött sorsok rejtőznek, érzelmek, emlékek. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Ezért minden adásban kiválasztunk egyetlen népszerű magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen történet kapcsolódik számára a kiválasztott dallamhoz. Három élet, három különböző emlék, egy közös nóta. Tartsanak velünk a következő egy órában.
1: Az első gyerekemet már tulajdonképpen mi neveltük fel, a férjemmel, meg az ő édesanyja, meg családjával, mert imádhattam a családot, mert olyan volt.
0: Jucus, na ő fog beszélni hamarosan, de itt lesz velünk Csaba is.
2: Akkor kezdett el szólni ez a dal, és akkor én, hát mivel én nem csak ott dolgozom, hanem előadni szoktam, én is szoktam énekelni, szintetizátorozni, és úgymond furuljázni, hogyha erre igény van.
0: Jánost is vendégül látjuk, ő is megosztja a gondolatait azzal a dallal kapcsolatosan, amelyet a mai napon választottunk ki.
3: 56 éves házasok vagyunk, nagyon hamar megismerkedtünk, meg hamar össze is kerültünk. Úgyhogy 55 és fél éven, ahogy pontos legyek azért.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A nóta, amely ma visszahozza a múltat, Te vagy nékem az az asszony. Ezt hallgatjuk tehát hamarosan itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

Én másnap este kimentem a szőlőbe, és ott találtam a katót a sötétbe. Én megöleltem a katót, nem szólt az egy árva szót, csak a végén

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Jucus van velünk a vonalban. Te vagy nékem, az az asszony. Gondolom a férjére emlékezünk ezzel a dallal, legalábbis
1: bizony,
0: én is
1: hogy értem. Nem lehet elfelejteni soha.
0: De hogy ismerkedtek meg egyébként?
1: Hát őszintén megmondom, hogy még jóformán az ismeret

0: az ő édesanyja meg családjával, mert imádhattam a családot, mert olyan volt.
1: Uh-huh. A második férjétől is született akkor gyermeke?
0: A második férjemtől is, igen. Igen, egy kislányom.
1: Uh-huh.
0: És nagyon-nagyon szerették, mind egyformán szerették az első gyermekemet is. Úgyhogy hogy nem is tudom elmondani, hogy milyen nagy hálával tartoztam nekik. Apósomat azt nem ismertem, mert a szegény nagyon hamar meghalt. Úgyhogy én nem is ismertem
1: hát
0: egyáltalán.
1: Hát ugye ez a két család már, mint a gyermekek is ilyen jóban voltak egymással, meg hogy harmóniában éltek, erről a férje is jócskán tehetett. Akkor hallgassuk meg most az emlékére a dalt, a második férje emlékére. Gondolom ezt a dalt dúdolgatta önnek. Te vagy nékem, az az asszony. Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban. Jucus kérésére.
0: Nagyon köszönöm.

Egy nóta, három élet. Te vagy nékem, az az asszony. Ezt a dalt az óra végén teljes egészében is lejátsszuk majd kedves hallgatóinknak, de addig még Csaba és János is megosztják a dallal kapcsolatos gondolataikat. Ők jönnek tehát itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Csabával beszélgetünk. Te vagy nékem, az az asszony. Ezt a felvételt játsszuk hamarosan. No, önnek ki az az asszony? Hogy hívják?
1: Hát ehhez is egy történet társul, úgymond.
0: A kedves ez feleségéről egy... szól ez a történet, vagy valaki teljesen
1: igen,
0: másról?
1: Igen, igen. Hogy igen. Hát mikor a... hogy mondtuk, hogy nem nevezném meg, ahol vagyunk, de ott ismerkedtünk meg, és akkor ez a dal ment.
0: Tehát a munkahelyükön ismerkedtek igen. meg. A rádióból szólt?
1: Igen, igen, igen.
0: Ez a dal?
1: Igen.
0: És akkor ezt hogy kell elképzelni egyébként, hogy így azt érezték, hogy hát ez egy közös dal, vagy hogy egymásnak szól? Mármint,
1: hát,
0: hogy
1: önkettőnknek megtetszett.
0: És hogy kezdtek el beszélgetni erről? Ugye azt mondta, hogy akkor szólt ez a dal, amikor megismerkedtek. Hogy indult ez a kapcsolat, az önök kapcsolata?
1: Hát akkor kezdett el szólni ez a dal, és akkor én, hát én nem csak ott dolgozom, hanem előadni szoktam. Én is szoktam énekelni, szintetizátorozni, és úgymond furuljázni, hogyha erre igény van. És akkor én is szoktam ezeket a dalt játszani, és akkor megkért, hogy ezt a dalt játszam el neki.
0: Akkor ez...
1: hallgattunk a rádióban.
0: Akkor ez gyakorlatilag valamilyen munkahelyi összejövetel ünnepség volt, ha jól értem, ugye?
1: Igen.
0: És milyen ünnepség volt egyébként?
1: Hát, ahogy minden évben, már ez hagyománnyá vált, hogy farsangot szoktunk tartani.
0: Aha.
1: Hogy előzzük ezt a telet, már amiből már nagyon gondolom mindenkinek elege van, és akkor megpróbáltuk ezt így előzni ezt a telet, és akkor ez a dal hangzott el.
0: És ez hány éve volt?
1: Hát meg 12 körül, 13.
0: És utána összeházasodtak ezek szerint?
1: Hát együtt vagyunk, igen.
0: De nem házasodtak össze, csak úgy döntöttek, hogy együtt maradnak. Összeköltöztek.
1: Igen.
0: Van egyébként gyermekük?
1: Egy van, igen.
0: Mennyi idős?
1: 17.
0: 17 esztendős?
1: Igen.
0: De hát 12 éve ismerték meg egymást?
1: Igen.
0: Az hogy lehetséges? Akkor ez valakinek a gyermeke? Valamelyik őjüké? Nem a közös gyermek, hanem valamelyik őjüké.
1: Nem, a közös.
0: Akkor valamit félreértek, bocsánat Csaba, mert ugye azt mondta, hogy 12 éve ismerték meg egymást a feleségével, vagyis a párjával, és 17 éves a gyermekük. Akkor valamit én értettem félre.
1: Hát már nekünk rá egy, már, hát úgymond 15 éve már, hogy megismerkedtünk, csak most jött a gyerek, akkor egy évre rá.
0: Akkor mennyi idős most a gyermek?
1: 17.
0: 17. De nem jönnek ki a számok, tudja? Bocsánat, hogy ezzel lovaglok, de engedjük el, mert valamit félreértek szerintem, és azért bonyolultunk bele ebbe a dologba. 17 esztendős a gyermek. Hogy hívják amúgy?
1: Dorina.
0: Dorina. Gyönyörű neve van. És mit fog csinálni? Még tanul?
1: Igen, csecsemő gondozó, megtanul, csecsemő gondozó.
0: Értem. Na hát akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Küldjük a kedves párjának, ezek szerint. Itt a Dankó Rádióban Csaba kérésére forog tehát a Te vagy nékem, azaz asszony.
2: Te vagy nékem.

azóta három élet. Te vagy nékem, az az asszony. Már csak percek kérdése, és teljes egészében is meghallgathatják majd ezt a felvételt, de addig még vendégül látjuk Jánost, ő is elmeséli, hogy neki mi jut eszébe erről a dalról. Itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: fejem.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
0: Hogyha ír majd édes anyám, ír.

0: te leszel.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. A ma 80. születésnapját ünneplő Jánossal beszélgetünk, vélhetően most a feleségéről. Te vagy nékem, az az asszony. Ugye, jól gondolom?
2: Igen, a feleségem már kapcsolatos, adott jó asszony. 56 éves házasok vagyunk. Nagyon hamar megismerkedtünk, meg hamar össze is kerültünk. Úgyhogy 55 és fél éven, ahogy pontos legyek azért. És hát családot neveltünk, mindenki jól van a családom is. Úgyhogy majd jönnek a névnap, vagy a születésnapomat ünnepelni, úgyhogy majd akkor egy lesz oldva az is minden.
1: Értem.
2: Tervezi a feleségem, na úgy mondani.
1: Hát gondolom, igen, igen, egy meglepetés. És egyébként hol ismerkedtek össze?
2: Mint Tárnakon, ha tudja, hol van Budapestről, nem messze.
1: Tudom, persze, abszolút, az egyik kedves barátom ott él, Tárnakon.
2: Hát ugyan, hogy elmondom, de elmondhatom, ha nem titok ez. Az én nagynénémnek a fia és a menye együtt dolgoztak a szövőgyárba 1970-ben. Már június 12-én ismerkedtem meg a Ilonkával, a feleségemmel. És hát összejöttünk, hát mondhatom azt, hogy ilyen összeboronalas, vagy hogy mondjam. Uh-huh. És én majd is nevetem, László, hogy ilyen talán a földön nincsen, hogy 3 hónap után a feleségemet. Én se tudta, hogy ki vagyok, én se tudtam, hogy ki, és mégis együtt vagyunk. Jól vagyunk.
1: Igen, és lassan 56 esztendeje, ugye, jól vannak. Miért volt ennyire sürgős, hogy ilyen viccesen tegyem fel a kérdést?
2: Ja, elmondom, hogy egy picit sürgős, nem sürgős volt, hogy nem akár valami baj, már tárhás vagy ilyen, bocsánat, hanem én építkeztem, és nem tudtam vele mindig találkozni ottan Tárnakon. Tetszik érteni?
1: Igen.
2: És én mondtam neki, nézd, Ilonka, én meg akarok nősülni, te meg gondolom, férhez akarsz menni. Hát nézd, menjünk el a szüleikhez, aztán mondjuk meg neki. Ő eljött először, mi hozzám teszem. És aztán így, nagyon hamar. Úgyhogy szeptember 26-án meg is esküdtünk szépen itt változtam. Nagyon 25-30-an voltunk. A lagziban minden nagyon szépen lezajlott az is.
1: No, akkor hallgassuk meg, jó, a dalt ennek kapcsán.
2: Jó.
1: Te vagy igen. Nékem, az az asszony. Jön tehát János kérésére itt a Dankó Rádióban.

Vagy aki otthon sírtál.

0: macskarika, csiga-biga, haj.
1: Ez volt mára. Tudod-e még az Én Nótám című műsor, itt a Dankó Rádióban, benne pedig az Egy Nóta Három Élet nyári rovatunk. Egészen augusztus végéig minden nap kiválasztunk egy magyar nótát, és három hallgatónk mesél arról, hogy neki mi jut eszébe a kiválasztott dallal kapcsolatosan. Ma ugye a Te vagy nékem, az az asszony című felvétel hangzott el. Erről beszélt Jucus, Csaba és János. Holnap is folytatjuk, jön Katalin, Etelka néni és Jutka, ők beszélnek majd a holnap kiválasztandó magyar nótáról. Kiderül majd holnap 17 óra után, hogy melyik felvételről van szó. Tartsanak majd akkor is velünk. Hamarosan jön Balog Marianna és Bolya Mátyás, valamint a Tutt népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián, itt a Dankó Rádióban. Popovics Lászlót hallották, találkozzunk holnap délután 5 órától ismét, vigyázzanak magukra, minden jót, viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: A 2023 óta változatlan felállásban muzsikáló, 20 éves zeneakadémistákból álló kamarazenei formációban a hangszeres kíséretet többek között duda, tekerőlant, eszklarinét és ütőgardon adja. A zenekar rendszeres vendége a hazai táncházas és fesztivál helyszíneknek, de megfordultak már közép-ázsiai pódiumokon is. Ezen a héten a Bére Banda legújabb lemezéről válogatunk.
2: A népzenei nyomozóiroda 538. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

A lemez címe Viharsaruk. A magyar nyelv értelmező szótára szerint főnév. Első jelentése népiesen a látóhatárnak az a része, ahonnan a vihar, zivatar szokott jönni. A viharsarokban nagyon sötét az ég. Második jelentése tulajdonnévként is, vagy átvitt politikai értelemben, az országnak az a része, különösen Békés, Csongrád és Csanád megye, ahol a sanyarú szociális viszonyok következtében az öntudatossá vált szegény parasság nyílt elégedetlensége nem egyszer forradalmi megmozdulásokban tört ki.

Bartók Béla 1906-ban egy családi látogatás során jutott el Vésztőre, hogy aztán itt elkészítse első népzenei gyűjtését. A tapasztalatlan, még kezdő gyűjtő módszertan hiány is gazdag és értékes anyagot dokumentált a Békés vármegyei településen. Ez egy olyan rövid, intenzív, friss csárdás táncfüzér, amelyben jellegzetes alföldi dudanóták kevésbé elterjedt variánsai szerepelnek.

0: A Bére Banda legújabb lemezéről válogattunk. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló.
1: Zenés történetek Fannival.
3: Hajdú Tibor vagyok, mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tóthfalusi Fanni a vendégem.
4: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
3: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
1: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
5: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Illés Anna. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi, több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, mert idősebbek 70 évesnél. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvénymódosítás része volt. A Fidesz nem vesz részt sem az új alkotmánybíró jelölésben, sem a megválasztásában. A párt közleménye szerint a Tisza párt önkényesen fosztotta meg tisztségétől Hende Csaba alkotmánybírót, utódját pedig úgy akarják megválasztani, hogy a jelölésre 2, a jelöltek megvitatására pedig mindössze 1 napot hagy. A Fidesz hozzátette, az üggyel kapcsolatban alkotmányjogi és normakontroll eljárás is folyamatban van, ezért az új alkotmánybíró megválasztását illegitimnek tartják. Októberre, novemberre érezhetően csökkenhet a kórházakban rekedt gyerekek száma, mondta a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár. Gyurkó Szilvia a Klubrádiónak adott interjúban emlékeztetett rá, hogy jelenleg mintegy 320 gyerek él kórházi osztályokon. Többségüknek nincsen szüksége egészségügyi ellátásra. Az államtitkár szerint a helyzet a gyermekvédelmi rendszer súlyos problémáira világít rá, ezért olyan törvénycsomagot készítenek elő, amely erősítené a családokat segítő szolgáltatásokat, és hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb gyereket kelljen kiemelni a családjából. Újabb, immár a 7. embert tartóztatták le a Nemzeti Kulturális Alap ügyével összefüggésben, erről ír a Telex. A lapnak a Bács-Kiskun megyei főügyészség megerősítette, hogy az NK-a botrány 7. gyanúsítottjának 1 hónapig tartó letartóztatásáról döntött ma a Kecskeméti járásbíróság, azonban az érintett személyéről nem közöltek információt. Ugyanakkor a Telex úgy tudja, a gyanúsított Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter volt kabinetfőnöke. A bíróság ma korábban döntött arról, hogy 6 tisztviselő közül 4-en letartóztatásban maradnak az NKA ügyében indult büntető eljárásban, emellett 2 bűnügyi felügyelet alá kerülnek. A Fidesz szerint az NKA ügyében letartóztatottakat politikai elvárások alapján tartják fogva, ezért követelik szabadon engedésüket. További fejlesztésekről, befektetésekről, valamint az autóipar előtt álló kihívásokról is tárgyalt a miniszterelnök a Suzuki globális elnök vezérigazgatójával Budapesten. Magyar Péter a tanácskozást követően azt írta, a Suzuki 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon. A Suzuki vezetője budapesti útján Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével is találkozott. A zivatarok veszélye miatt az ország nagy részén riasztás érvényes, éjszaka azonban csökken a felhőzet. Holnap hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok valószínű.
2: Túl az óperencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az óperencián. A házigazda Egri József.

Illúzió szerelem. Énekelte Pitti Katalin és Csúrja Tamás Jakobi Viktor Szibil című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes csütörtök estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Fedezzük fel együtt ma is zenés kincses ládánkat. Műsorunkban Arthur Sullivan a Mikádó című operettjéről mesélünk Önöknek. De előtte hallgassuk meg Ejzeman Mihály slágerét Kalmár Magda előadásában. Május van, az orgona virágzik. Ezután pedig Huszka Jenő Lili Bárónő című operettjéből csendül fel Házi Erzsébet hangján az Egy férfi képe van a szívem közepében című dal. Jó szórakozást kívánunk!

Túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Arthur Sullivan Mikado című operettje a mesebeli Japán egy távoli tartományában, Titipuban játszódik, ahol különös törvények uralkodnak. A házasságon kívüli udvarlást például halállal büntetik. A város fő hóhéra, Kokó, egykor maga is megszegte ezt a törvényt, és csak úgy menekült meg a kivégzéstől, hogy elvállalta a hóhéri tisztséget. Most szépséges gyámleányát, Jújumot készül feleségül venni. A lány kezére azonban Japán Mikádójának fia, Nankipú is pályázik. A herceg vándorénekesnek álcázza magát, mert megszökött menyasszonya Katisa elől. Eközben a retteget Mikádó, aki a faképnél hagyott menyasszony társaságában eltűnt fiát kutatja szerte Japánban, útban van Titipuba, hogy megbüntesse Kokót, amiért hónapok óta egyetlen bűnös feje sem hullott porba a tartományban. Kokónak sürgősen találnia kell valakit, aki önként vállalja a halált. Nankipú, Mikádó fia, felajánlja, hogy ha egy hónapra feleségül kapja Jumjumot, akkor őt utána akárki is végezheti. A történet természetesen végül boldog befejezéssel zárul. Most pedig következzen a nagy Mikádó dal, énekel Palóc László, Túl az Operencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Arthur Sullivan a Mikado című operettjét először 1885. március 14-én mutatták be nagy sikerrel Londonban. A magyarországi ősbemutatóra 1886. december 10-én került sor a Népszínházban, Lukácsi Sándor rendezésében. A Zenés TV Színház a mű televíziós változatát 1974. június 15-én mutatta be Romhányi József fordításában és Seregi László rendezésében. Jum-Jum szerepét Szerencsi Éva alakította, énekhangját Ötvös Csilla kölcsönözte. Nanki Pút Farkas Bálint játszotta, a szerepben Rozsos István énekhangján szólalt meg. Kokó szerepében Kibédi Ervin, Mikádóként pedig Suka Sándor volt látható. Az operett szereplő gárdáját olyan kiváló művészek gazdagították, mint Bodrogi Gyula, Bakó Márta, Domonkos Zsuzsa, Bújdosó Mária és Csorba István. Most pedig következzen az operettből Kokó dala. Énekel Várhelyi Endre. Dankó Rádió.

Túl az Óperencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Filmszínház Muzsika 1974. május 25-i számában Mikádó meg azok a csodák címmel jelent meg egy cikk, melyből most egy rövid részletet idézek. Ennek a nagy operetnek az az érdekessége, mondja Seregi László, hogy Sullivan, aki 1842-től 1900-ig élt, tulajdonképpen az angol középállapotokról, a korrupciókról szóló librettóra komponálta. Ez olyan jól sikerült számára, hogy Viktória királynő szőri rangra emelte, azaz lovaggá ütötte. A zene végoperai igényű, duettek, kvartettek, kvintettek követik egymást. Ezért éneklik olyan jeles énekesek, mint Rozsos István, Ötvös Csilla, Mésző Katalin. Gilbert szövegkönyve csupa nonsens és abszurditás. Elképzelésünk szerint a játékmegoldásoknak is itt a tévében csupa képtelenségnek kell lenniük. Eddig tartott az idézet. Most pedig következzen a második felvonásból egy részlet, énekel László Margit, Barlai Zsuzsa, Palcsó Sándor, Réti József és Várhelyi Endre. Ha a szép virág szirmokat bont. Túl az Óperencián.

Kedves hallgatóink, Lehár Ferenc a Végözvegy című operettjéből az Asszony Asszony című dalt Kerényi Miklós Máté, Dolhai Attila, Peller Károly, Faragó András, Vadász Dániel és Vadász Zsolt énekelte. Most Harmat Imre dalszövegíróra, forgatókönyvíróra, színpadi szerzőre emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján, aki 1890. július 23-án született Budapesten. Gyermekkora óta lelkesen vonzódott a színházhoz. 1911-ben végezte el Rákosi Szidi színésziskoláját, majd egy sikeres vizsgaelőadás után Bőti László a Magyar Színházhoz szerződtette. Már fiatalon verseket, kuplékat és kabarédalokat írt, 1916-tól pedig operett-librettók és slágerszövegek szerzőjeként vált ismerté. Első operettjét, a Pillangó főhadnagyot a Király Színház mutatta be. Ezt követte a nagy sikerű Aranymadár. Legfontosabb alkotótársa és barátja Ábrahám Pál zeneszerző volt, akivel számos népszerű operettet jegyzett. Harmat Imre 1940. szeptember 16-án csatlakozott az Égi Társulathoz. Most pedig következzen Ábrahám Pál és Harmat Imre Bála Savoyban című operettjéből a La Bella Tangolita. Énekel Lehocki Zsuzsa. Jó rádiózást!

még nincsen senkim sem, csak téged kíván szívem, mert nincsen más kincsem, remélhetnék tár, te miattad

szívem, mert nincsen más kincsem, remélhetnék rá. Te miattad szívadtak, kerülget majd meghalnék én, érted? Ezt érted, te légy asszonykám.

túl az Operencián, a Tankó Rádióban. Most Kemény Egon, kétszeres Erkel Ferenc díjas zeneszerzőre emlékezünk halálának évfordulóján, aki Bécsben született 1905. október 13-án. Klasszikus zenei tanulmányait 1910-től a Kassai Zeneiskolában kezdte zongora, hegedű, zeneelmélet, hangszerelés szakon. Majd a Bécsi Zeneakadémián fejezte be, ahol tanára Franz Schmidt zeneszerző, az akadémia igazgatója volt. 1927-ben aratta első nagy sikerét Budapesten a Honoduló című dalával. Kemény Egon neve és zenéje a 20. századi közönség generációin át és a szakmai körökben egyaránt fogalom volt. 1928-ban az Operettszínház állandó karmestere lett. Nagy operetteit a Fővárosi Operettszínház, a mai Budapesti Operettszínház vitte színre, sztárokkal a főszerepekben, látványos revű koreográfiával, gazdag jelmezekkel és díszletekkel. Közel 4 évtizedes karrierje során több mint 300 sikerrel előadott zeneművet alkotott. Művei a nagy közönség minden rétegéhez szóltak, műfaji sokszínűségük is érték. Műveiben ápolta a német és az osztrák zenei hagyományokat, és megőrizte a magyar zenekincseit. Alapító tagja volt a Magyar Zeneművészek Szövetségének. Kemény Egon 1969. július 23-án csatlakozott az Égi Társulathoz. És most következzen Kemény Egon óra keringője, Gencsi Sári előadásában. Hallgassák szeretettel! Túl az Operán.

kedves hallgatóink, Túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunk főszereplője Neményi Lili, operaénekesnő, színésznő, érdemes és kiváló művész lesz. Hamarosan híreket mondunk. Majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Czutor Zoltán zenész, előadó művész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az egyik legikonikusabb szerzemény, a Mikor születésének története, de szót ejtünk majd arról is, hogy a Nyers és a Belmondó zenekarokban töltött hosszú évek után hogyan született meg vendégünk első szólólemeze. Vasárnap Kassai Róbert zeneszerzővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen élmények hatására választotta a zeneszerzés hivatását, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen volt a Cserháti Zsuzsával való közös munka az énekesnő utolsó éveiben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Illés Anna. Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvívői tájékoztatón. Magyar Péter közölte, megerősítik az adóhatóság jogosítványait is, hogy a politikai felsővezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhassák. A kormányülésen döntöttek arról is, hogy csökkentik az állami cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak számát és fizetését. Magyar Péter beszélt arról is, hogy dolgoznak a tűzifa, valamint az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentésén is. Szeptember 1-től áfamentessé teszik a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett rá, hogy ez volt a Tisza egyik vállalása a kampányban. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint az intézkedés különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. A KDNP szerint a kiskereskedelmi törvény javasolt módosítása a nagy multiknak kedvez, míg a magyar vállalkozások rosszul járnak vele. Rétvári Bence, az ellenzéki párt frakció vezetője azt írta, a Tisza nemrég döntött arról, hogy kivezetik a banki díjstoppot, majd eltörik a jelzálog kamatstoppot és a 3%-os KKV forgóeszköz hitelt. Úgy fogalmazott, eddig jól jártak a bankok, a multik, a kereskedelmi láncok, csak a magyar emberek nem. Nem végződhet halállal egyetlen rendőri intézkedés sem, jelentették ki roma érdekképviseleti vezetők. Abba Horváth István, az országgyűlés roma nemzetiségi szószólója, és Dancs Mihály, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának elnöke azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a roma sajtóközpont tájékoztatása szerint a kórházban meghalt az a két gyermekes családapa, akit július 8-án vontak rendőri intézkedés alá Szászhalombattán. Túrázás közben meghalt egy magyar fiatal Ausztriában. A 18 éves fiú tegnap két társával az Innsbruck feletti Nordkrette-hegységbe indult, a csaknem 2500 méter magas Kamher csúcsra, de útközben a navigációs alkalmazás leállt és eltévedtek. Egy ideig még próbáltak eljutni a csúcsra, de végül 2300 méteren visszafordultak. A szerencsétlenül járt fiatalember ereszkedés közben zuhant le a meredek sziklás terepen. Holttestét és két társát a hegyi mentők hozták le. Lezárják hajnalban a Margit hidat Budapesten, méretű szerészeti munkálatok miatt. A folyó alacsony vízállása következtében egy második világháborús robbanótest került a felszínre a híd középső pillérénél. Hajnali 5 órától teljesen lezárják az átkelőt, valamint a Margit-sziget Margit híd felőli részét és a Duna 200 méter sugarú szakaszát. Az ivatarok veszélye miatt az ország nagy részén riasztás érvényes. Éjszaka csökken a felhőzet, holnap pedig napos gomoly felhős idő mellett már csak északkeleten lehetnek záporok. Hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok valószínű.
0: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai.
4: Ahogy őt megláttam, nincs nyugtom azóta. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdjük a Dankó Rádió egyórás zenei összeállítását, a Húsz csak prímást. Tartsanak velünk, ha kedvük és idejük is engedi. A hallgatót nem sokára 60-i kis Gyöngyi énekli el, akinek ifjabb Sárközi Lajos zenekara muzsikál. Az énekesnőt és a prímást is 2023-ban ismerte el a Dankó Rádió egy-egy díjjal. Hallod-e, hallod-e, kismadár? Ezzel az Andalgóval folytatjuk majd, valamint Szász Katival és Berki Péter zenekarával. Balázs Árpád és Antal Iván dala után pedig Piros lett a pipacs virága címmel Orsós Erzsike énekel, akinek Orsós Sándor tambura zenekara játszik.

Szélkakas jár fenn a házon. Ketté Zsigmond Lajos és Heródek Sándor név frissét egy 2015-ös felvételről hallhatjuk hamarosan Dóka Zsuzsától és Sárközi Béla zenekarától. Előtte két olyan felvételt játszunk, melyek Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készültek. Ezek közül az egyik egy csárdás lesz, Egy asszonynak 9 a leánya címmel. Az előadók Koltai László és Nyári László zenekara. A másik pedig egy andalgó, mely Serli Lajos és Jeszenszky Danó szerzeménye. Ezt a dalt Lugosi Kati énekli, akinek Johann János zenekara muzsikál nem sokára, de természetesen egy hallgatóval kezdünk. Gáti Pál már is énekli Szirmai László és Jászteleki Sánta József dalát. Nem síratom én a múltat. Derék József zenekara játszik.

egy budapestit, egy válit, majd egy körmendit hallgathatunk. A Körmendi Gergely Róberttel és Hankó József zenekarával készült 2025. március 13-án a Rózsafa virít. Előtte Erdélyi Mihály Legyen úgy, mint régen volt című nótáját is meghallgathatjuk, méghozzá Bányai Márton és Miskolci Balogh Zoltán zenekarának jóvoltából egy 2022-es váli felvételről. Szalay Antal Prímás 2025-ben átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját, ő muzsikál a következő percekben Molnár Piroskának, Fellegborult az erdőre.

doktorom szerint ez gyógyíthatatlan. Hey! Kár itt minden dumáért, élek halok magáért, semmit sem eszem, elment az eszem már. Hey! Ezt a kislányt nevet el.

szeretkötfejre jakál.

0: Tizediket? Tizediket, kapcsol derekára! Hey!
1: A Dankó Rádióban most archív felvétel következik.

Rózsa S. Lajostól. Meghallgathattuk a Hol a kezed, a bal kezed című dalt archív felvételről. A folytatásban pedig jöjjön egy újabb hallgató, messze van a kicsi falum. Ez a nóta a 2024-es év magyar nótája szavazásunk nyertes dala volt, nem sokára Dömsödi Farkas Bálint előadásában élvezhetjük. Majd egy csárdást hallgathatunk, a szeretőm Baka volt, Kovács Apollóniától.

babaka vó, a leghosszabb bajsza vó, úgy csiklandott baj meg voltam, de jó volt. Addig-addig szerettem, míg elfogyott valamennyi fegyvernem.

tűzó ital, de a legjobb a pakavó, a legrosszabb bajszaló, úgy csiklandod majd meghaltam, de jó.

0: csandot, majd megkaptam, de jó volt.
1: Az iménti dal Kalmár Tibor szerzeménye volt, a következő pedig Farkas Sándoré és Zempléni Árpádé, Hajlik a rózsafa. Ezt a csárdást nem sokára Tolnai András énekli el nekünk, aki 2024-ben átvehette a Dankó Rádió Magyar Nóta díját. A folytatásban a művész úrnak ifjabb Berki Béla zenekara játszik. Majd most kezdődik a tánc címmel, meghallgathatjuk Kubányi György dalát is, ezúttal Solti Károlytól.
2: Hajlik a rózsafa, hajlik a lány, táncra pergül.

0: Szól tele a szívem, habban, de is csak muzsikál, muzsikál. Virrod a pink, áll, abbál, rózsám, de szédül a fejem, ótával tele a szívem, habban, de is csak muzsikál, muzsikál. Virrod a pink, áll, abbál.
1: Levelek, levelek. Csak egy kislány van a világon. 10 pár csókot, és ég a kunyhó, ropog a nád. Ezekkel a nótákkal folytatjuk. A friss majd Pataki István előadásában hallható, a csárdás pedig Szeredi Krisztináéban. Ez a csárdás Szent Irmai Elemér által lett az, hiszen eredetileg Petőfi Sándor költeménye. A muzsikát ifjabb Sánta Ferenc éjzenekara szolgáltatja. Előtte hozunk egy dalt Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból, méghozzá Szent Irmai Elemér andalgóját. Ennek előadói Bősi Szabó László és Bangó János zenekara. Most azonban még Bétót Magdát hallgathatjuk, Mészáros Tivadar együttesével. Fejes Imre és Vékony Sándor dala kezdődik.

0: szeretlek szebbiket.
1: Hamarosan üzenetet küldtél címmel, Bánó Endre és Magyar Imre hallgatója szól. 1997-ből énekel nekünk Dóri József, utána 2023-ból idősebb Derzsi Györgyöt és Balázs Tamás együttesét hallhatjuk, Balázs Árpát megzenésített Petőfi Sándor versével, Rózsa Bokor a domboldalon, majd vasárnap a Hegyen címmel Pere János fakad darra.

Az iménti csárdás Lévai Andor és Gát Ferenc szerzeménye. Egy 1980-as felvételről hallottuk Pere Jánost, valamint Lakatos Sándor együttesét. Kedves hallgatóink, hamarosan véget ér a mai Húscsak Prímás, úgyhogy most el kell búcsúznom önöktől. Teszem ezt valamennyi kollégám nevében. Köszönjük, hogy velünk tartottak, reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket. Ha ez így van, maradjanak még egy kicsit a Dankó Rádióval. Köszönöm tehát a figyelmet, találkozzunk legközelebb is egy újabb Húscsak Prímásban. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra. Lakatos Miklós és zenekara játszik még. Jön a poem!

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Illés Anna. Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter közölte, megerősítik az adóhatóság jogosítványait is, hogy a politikai felsővezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhassák. A kormányülésen döntöttek arról is, hogy csökkentik az állami cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak számát és fizetését. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára. Közleményükben hangsúlyozták, országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak. A számvevőszék ellenőrzi a kormányt és nem fordítva. Az ÁSZ ugyanakkor üdvözli a működésére és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát, de hangsúlyozták, hogy a kormánynak tiszteletben kell tartania a hatalmi ágak elválasztását. Alátámasztja a kormány gazdaságélénkítési céljait az OECD friss országjelentése, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tárca szerint a szervezet a kormányéhoz hasonlóan fontosnak tartja az uniós források felhasználását, a kis- és középvállalkozások megerősítését és az energiaellátás diverzifikálását. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet jelentése szerint 2022-től lelassult a magyar gazdaság növekedése, és visszaestek a vállalati beruházások. Az elmúlt hónapokban ugyanakkor javult a fogyasztói bizalom és erősödött a forint. A szervezet 2026-27-re a beruházások fokozatos élénkülésére számít. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. A benzinkutakon jelenleg mindkét fajta esetében 1-2 forintos az eltérés a védett árhoz képest, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter az árakkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a világpiaci helyzet mellett fontos tényező az is, hogy a MOL 100 halombattai finomítója a tavalyi robbanás miatt továbbra is csak 50%-on működik. A teljes kapacitás várhatóan szeptembertől áll helyre. Irán elleni katonai csapásokkal válaszol az Egyesült Államok, ha a jemeni húszik újabb támadásokat hajtanak végre a tengeri hajóforgalom ellen, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump arra reagált, hogy a Teherán támogatását élvező húszi fegyveresek tegnap megtámadtak két szaúdi hajót. Donald Trump közölte, egy újabb támadásért Iránt is felelőssé teszik, és Teheránnak, valamint a húsziknak is katonai válaszra kell számítaniuk. Lezuhant egy katonai helikopter Csehországban. A fedélzeten tartózkodó 5 ember közül egy meghalt, a többiek különböző sérüléseket szenvedtek. A baleset Brnótól mintegy 50 kilométerre nyugatra egy katonai repülőtéren történt. Oroszországban is a hadsereg kötelékébe tartozó légijárművet ért baleset. A kiképző harci repülőgép Moszkva közelében zuhant le, a pilóta katapultált. A balesetet feltehetően műszaki hiba okozta. Itthon éjszaka csökken a felhőzet, holnap pedig a napos gomoly felhős idő mellett már csak északkeleten lehetnek záporok. Hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok lesz.
0: Táncházban. Talpon álló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
3: Jó estét kívánok! Ma és holnap este Táncházban című műsorunkban a tavalyi harmadik felvidéki népzenész találkozó gála koncertjét hallhatják újra, kedves hallgatóink. Ezen a gála esten a felvidéki muzsikusok színejava ott volt a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központban, ahol a műsorvezető Farkas József volt. Tehát fogadják szeretettel a harmadik felvidéki népzenész találkozó gála koncertjének első részét.
4: Tisztelt egybegyűltek! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim, a népzene ünnepén Komáromban, az Egressy Béni Városi Művelődési Központban a harmadik felvidéki zenész találkozó gála műsorán. Hanusz Zoltán és Lakatos Róbert az ötletadói ennek a népzenész találkozónak. Annak mintájára, hogy Erdélyben, Magyarországon és a Kárpát-medence szerte is összejönnek a zenészek, mégpedig olyan meggondolásból, hogy ne csak másodrendűként szerepeljenek táncegyüttes kísérőként, táncházi kíséretben, ahol a táncosok élvezik a csillagfényt és a reflektorfényt. Meg is kezdenénk akkor a gála műsort, és egy olyan zenekart szeretnék fölkonferálni, fiatal tehetséges zenészeket, akik szintén a Hagyományok Háza hálózat szlovákiai kirendeltségének támogatásaként jöttek létre. Ugye 2018-ban indítottuk el országos szinten a népzenetanodát, és úgy gondoltuk, hogy igenis szükség lenne fiatal zenészekre, és ezért indítottuk a fiatal zenészek fölkarolását, és boldogan jelentem, hogy Királyhelmeztől Dunaszerdahelyig 7 helyszínen tanítunk heti szinten magyar népzenét. Körülbelül 90 gyereket, és az első jeles képviselője ennek a ma már híres Sajó Banda Rozsnyóról. Ők 18-ban alakultak, tagjai fiatal táncosokból lett zenészek. Ez is egy érdekes dolog, hogy mégis tánccal kezdtek foglalkozni, de úgy érezték, hogy a népzenét is szeretnék elsajátítani, de mai napig is foglalkoznak népzenével és néptánccal egyaránt. A tevékenységi körük sokszínűnek mondható, hiszen a népzenei koncertek mellett rendszeresen járják az óvodákat, az iskolákat, interaktív gyerekprogramjaikkal, kísérnek táncegyütteseket, muzsikálnak táncházakat, de önálló színpadi alkotás terén is bontogatják a szárnyaikat. 5 éves jubileumuk alkalmából mutatták be az Elkezdődött című önálló egészestés előadásokat. A nagy sikere bemutatott Felvidéki Banda című produkció megalkotása és megszervezése és a Sajó Bandához köthető. Ez a 7 népzenei műhelyből alakult fiatal zenészek lett a Felvidéki Banda, és nagy sikere mutatkoztak be a Gombaszögi Folkszöglet színpadán, majd a Fonó Budai Zeneházba Budapesten. A zenekar tagjai Kristóf Répási Ivett ének, Kristóf Bálint hegedű, Kristóf Áron brácsa, illetve hegedű harmonika, Ulbrik András Márk cimbalom, Badin Szilárd brácsa, Ibos Bálint nagybőgő és koboz. A zenekari produkciójuknak a címe egy picit fura, mert én is kérdeztem, nem nagyon értettem. Az Elkezdődött című műsorukból, ahogy említettem, az 5 éves jubileumukra készítették, Bodrog közből a Zoborai rész. Fogadják sok szeretettel a Sajó Bandát.

Hölgyeim és uraim, a Rozsnyói Sajó bandát látták és hallották. Harmadik éve vendégünk a Pengő zenekar. A felvidéki Pengő zenekar 1995-ben Zselízen alakult meg. Tagjaik amatőr zenészek, akik hivatásuk és munkahelyük mellett a szabadidejük nagy részét a magyar népzene elsajátításával és népszerűsítésével töltik. Önálló zenekari koncertműsorukkal több alkalommal szerepeltek hazai és külföldi rendezvényeken. 2002. októberében a Pengő zenekar kiemelt Nívó díjban részesült Bonyhádon a 10. országos népzenei versenyen. 2005-ben elkészült első önálló lemezük Barangolások a Kárpát-medencében címmel. 2006-ban a Pengő zenekart Zselízváros Ura Urbe díjjal tüntette ki. Második lemezük a Komáromi Árgyalus zenekarral közösen 2021-ben jelent meg egy dupla CD formátumban, Csak mert szeretjük címmel. Így ünnepelte a zenekar fennállásának 25. évfordulóját. A Pengő zenekar mai közreműködői, illetve hát a zenekar tagjai Gábor Klára ének, Ág Zoltán cimbalom, Takács Péter nagybőgő, Cufoka Gábor kontra, Mézes Attila furuja és klarinét, Mézes Árpád hegedű, és a mai produkcióinknak címe Mezőföldi muzsika. Fogadják őket sok szeretettel.

egyenest a nyárfának tövében. Barna kislány,

Szólítanám a színpadra a mérges bandát. Miért mérges a banda? Össze vagytok veszve? Mondom, milyen balhé volt tegnap kocsmában? Nem volt gázsi, vagy mi van? Nem, ez egy település, a mérges faluja. A banda az elmúlt évben 34 koncertet és előadást tartott. Templomi, iskolai és különböző fesztiválok alkalmával. Ugye ez egy háromtagú banda, mint látják. A zenekar a vonós hangszerek elterjedése előtti zenei kultúra hűtolmácsolására törekszik. Tavaly is említettem volt, hogy a népzenetanodánk 7 helyszínen folyik, most már 7. év a népzeneoktatás. 6 helyszínen vonós hangszereket oktatunk, illetve vonós bandák alakultak. Martos a kivétel, ahol is burdon hangszereken tanulnak a fiatalok, mégpedig furuján, dudán, tekerőn. Ugye a vonós banda előtt, illetve a vonós zenekarok kialakulása előtt ezek a hangszerek szolgáltatták a különböző alkalmakkor a muzsikát, és erre mulattak és táncoltak. Majd mindjárt meglátják, és illetve meghallják önök is, hogy igenis lehet ezekre a hangszerekre is mulatni és táncolni. A mai produkciójuk címe Ormánsági Duda és Tekerőnóták. Fogadják sok szeretettel a mérges bandát.

A mérges banda. Ha figyelték, ugye, az elején egy lassú táncdallammal indult, egy lassú csárdással, majd pedig átváltottak frissbe, tehát erre mulattak az emberek. Érvényes csárdás muzsika volt. A most következő zenekar korábban alakult, mint a mérges banda, 1980-ban. Akkor még ezek a fiatal és értelmes tekintetű kisimult arcú kollégák még nem voltak a zenekar tagjai, menet közben csatlakoztak, ugye hát azért 44 év, lassan már 45 évről beszélünk. Tehát 1980-ban alakult a Pántlika zenekar, a fiatal zenészek saját elgondolásukból, és hát ugye Ák Tibor neves népzenekutatónk támogatásával és kezdeményezéséből. A zenekar a magyar népzene hiteles reprodukciójával, zenegyűjtéssel és táncegyüttesek kíséretével foglalkozik. Valamint önálló műsoraik is vannak. A zenekar tagjai Boráros Pál hegedű, Boráros Márton szintén hegedű, Kevicki Péter brácsa, Szabó János nagybőgő, és hát az elején kellett volna emlegetnem a csinos kisasszonyt, aki szerintem még 80-ban nem is élt, de nem baj. Vasvirág Sugi fog önöknek ma énekelni, a zenekari produkciójuk címe pedig Kalotaszegi Muzsika, fogadják sok szeretettel a Pántlika zenekart.

A Pántlik a zenekart látták és hallották. Köszönjük szépen nekik ezt a gyönyörű kalotaszegi muzsikát. Szeretném a színpadra szólítani a Húros bandát. Tehát az Ipoly mentéről érkezett Húros banda 2018 őszén alakult a Hagyományok Háza Hálóza Szlovákia és a Folkhont Egyesület jóvoltából. A fiatal muzsikusok igyekeznek a tiszta forrásból meríteni, és úgy dolgozni, hogy ne csak ők, hanem a hallgatóság is élvezze azoknak a dallamoknak a szépségét, amelyeket elmuzsikálnak általában. Azt elfelejtettem mondani önöknek, hogy minden éven egyébként a zenész találkozón a kollégákkal igyekszünk tematikusan beállítani elsősorban a felvidéki tájegységnek a zenei hagyományát. Az idei évnek a Vág és a Garam köze muzsikája a kiemelt témája, tehát a Húros banda összeállításában Vág Garam közi muzsikát hallhatnak. A zenekar tagjai Bohák Emese Ének, Gyulai József, Berki Dániel, Vicenc Márk, Vicenc Máté és Csáki Máté. Produkciójának címe pedig a Két folyó köztről, avagy a Párizsi patakból Vág Garam közi muzsika. Fogadják őket is nagy szeretettel.

volt már húros, volt már mérges, volt már sajó, most jön egy bendő, mármint hogy zenekar. A bendő zenekar pedig 1994-ben alakult meg Felsőszeliben, ugye Mátyus földön, a Mátyus Néptánc Együttes kísérő zenekaraként. 95-ben kibővült és elnyerte a mai formáját, mármint hogy a tagok ebben a fölállásban muzsikálnak 95-től. Mármint hogy Bugár Zoltán primás, Mészáros Sándor brácsás, Móroc Gyula cimbalon, Szabados Zsolt fúvós hangszereken és Molnár Imre bőgőn közreműködik. És a kérdést föltették, beszélgettünk, hogy mivel telt a zenekar elmúlt 3 évtizede? A saját bevallásuk szerint sok-sok zenéléssel, sok-sok koncerttel, Európa szerte, valamint különböző táncegyüttesek, tánccsoportok kíséretével. A Mátyus mellett a bendő már a kezdetektől állandó kísérőzenekar a körmendi Béri Balog Ádám táncegyüttesnek és az Alsószeli Varsás együttesnek is. Szűkebb környékükön pedig alkalmanként több tánccsoporttal is együttműködnek. A mai produkciójuk egy méhkeréki összeállítás. Ugye látták azért, hogy a felvidéki zenekarok is túlnyomó többségében elsajátították nem csak a kismagyarországi, nem csak a felvidéki, hanem erdélyi muzsikáját is. Tehát most a bendő zenekar következik egy méhkeréki összeállítással. Fogadják őket is sok szeretettel. Köszönöm.

Köszönjük szépen a Bendő zenekarnak ezt a vérpesdítő muzsikát. Most pedig szeretném a színpadra szólítani a Három Patak zenekart. A Három Patak zenekar 2007-ben alakult. A moldvai és gyimesi népi hagyományt és furulya muzsikát közvetítik rendszeres koncertjeinken, táncházaikban és gyerekfoglalkozásokon, ahol hangszerbemutatókat, hangszersimogatókat is tartanak Komáromban és környékén. Összeállításukkal gyimesi furulyás mesterükre Timár Viktorra emlékeznek, Szép a tavasz, szép a nyár, Szép, aki előttem jár, a produkciójuknak címe, Dallamok és ritmusok a gyimesbő címmel. Közreműködik Horsa István, a Horsa Banda prímása, és az Ördöngős Népzene Tanoda vezetője és megálmodója. De hát természetesen ne feledkezzünk meg Balázs Lilla énekéről, Pok Attila furujájáról, Illés Gábor furuja muzsikájáról, Szendi Róbert közreműködik még Ütőgardonon, Takács Zoltán szintén Ütőgardonon, és a meglepetés a végén még lesz egy kis tánc is, és ha minden igaz, akkor ezt is Illés Gábor mutatja be. Fogadják sok szeretettel a Három Patak zenekar gyimesi muzsikáját.

Köszönjük szépen a három patak zenekarnak ezt a vérpesdítő muzsikát és sok táncot is. Engedjék meg, hogy most színpadra szólítsam a méltán világhírű Cseh Tamás bandet. A zenekar vezetője dr. Cseh Tamás, szólista, kamarazenész, karmester, a Pozsonyi Nemzeti Színház zenekarának szóló brácsása. Harmónia díjas prímás ugyanakkor. Cseh Tamás művészete egy széles spektrumot ölel fel. Hegedűsként és brácsásként a klasszikus zene mellett tevékenysége kiterjed a jazz és a népzene műfajára is. A Cseh Tamás band 2017-ben Harmónia Szlovákia Magyar Zenei Díjban részesült, a legjobb zenekar díja hagyományőrző népművészet kategóriában. Szintén 2015-ben jelent meg Ripityom című népszerű lemezük, amelyet ma is játszanak különböző koncerteken, előadásokon. A zenekar ebben a fölállásban muzsikál most már évek óta. Dr. Cseh Tamás hegedű, Hanusz Zoltán most éppen brácsázik, Ravasz Jenő tangóharmonika és Cseh Sándor nagybőgő. Mai produkciójuk pedig Kalotaszeg kincsei.

0: Hölgyeim és uraim, a Cseh Tamás bandet láthatták és hallhatták, és bocsássák meg bárdalatlanságomat, hogy elfelejtettem a mögött, a kis hangszer mögött álló Kuti Sándor cimbalomművész volt a mai Cseh Tamás band vendége. Köszönjük szépen!
1: A tavalyi harmadik felvidéki népzenész találkozó gála koncertjének első részét hallották kedves hallgatóink Táncházban című műsorunkban, s a hátralévő percekben az esemény egyik szervezője, Lakatos Róbert Brácsa művész zenekarával a Révvel játszik szlovák és magyar dallamokat a Bodrog közből. A népzenész találkozó koncertjének második részét holnap este hallhatják Táncházban című műsorunkban. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek! Indítom a Népek dalait, a Dankó Rádió világzenei válogatását. Ma este is 3 óra világkörüli utazás ezekkel a muzsikákkal, erre számíthatnak nálunk. Persze sok hazai dal is szól, például rögtön az első órában játszik a Motiva. Aztán adunk dalt a kongói Jupiter and Oakwest International formációtól, és a Divánháná is játszik majd Boszniából. Kellemes rádiózást mindenkinek, most egy nemzetközi produkció eredménye következik. Egy troubadour Michel Montanaro és a kínai Cici Zhou közös lemezéről egy dal. 2021-es a felvétel. Cici Zhou ezen a lemezen guzengen játszik, Michel Montanaro pedig fuvolázik. Íme a közös dal tőlük, a Mongol Ló.

Népek Dalai szól a Dankó Rádióban, ez világzenei magazinunk. Magyar muzsika következik a Motiva zenekartól. Ők a népzenét ötvözik a mai popzene hangzás világával. A Motiva különlegessége, hogy az ének változatlanul megtartja az autentikus népdal éneklési módot, amelytől igazán egyedivé válik muzsikájuk. A dalok egy része saját erdélyi gyűjtésből származik. A zenészek kreatívan illesztik saját stílusokat a hamisítatlan népi hangzáshoz. Ehhez pedig tökéletesen passzol Kovács Nóri hangja, a népművészet ifjú mestere díjjal kitüntetett énekesnő, azon munkálkodik zenekarával, hogy a népi hagyományokon alapuló művészetet szélesebb rétegek számára is vonzóvá tegye. Ebben segít a következő muzsika is tőlük, játszik a Motiva, Kisírom magamat.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

0: Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, világzenei válogatásunkat hallják. Folytassuk egy 1990-ben alakult formációval, a név Jupiter and the Oakwest International. A névadó a kongói Jupiter Bokonji, Kelet-Berlinben nőtt fel, ahol édesapja a kongói követségen dolgozott. Első zenekarát is a német városban alapította. Egy későbbi formációja bizonyult hosszú távon is életképesnek, ez lett az Oakwest International. Koncertezett később Afrika szerte, de a kongói polgárháború kitörésével szétszóródtak a tagok. Jupiter így a zenekar újjászervezésére kényszerült, és ezúttal a siker nem maradt el. 2004-ben francia filmesek Jupiter's Dance címmel dokumentumfilmet forgattak vele, amelynek hatására meghívták a WOMAD és a Glastonbury Fesztiválra is. 2013-ban Hotel Universe címmel első lemeze is megjelent, friss vért pumpálva a kongói zenébe, összefonva az afrobeat, az afrofunk és a punk rock szálait. 2018-as zenét hallgatunk most tőle és zenekarától. Az előadó Jupiter and the Oakwest International, a dal pedig az Ekombe, most a Dankó Rádióban.
1: Depuis la nuit des temps, les gars. Hey! On ne fait que danser.

Nyejtél összatol véda, keresztály a nyugáfal. Csadabú mit vett a ré, herva hergény ott ki.

Világzenék szólnak a Dankó Rádióban, holnap pedig lesz nálunk koncert is, mint minden pénteken. Ezúttal Lakatos Mónika és Rostás Mihály Mazsi koncertjét hallhatják. Ők ketten alkotják a Romengo formációt, amelynek zenéjét a kulturális gyökerek tisztelete és a megújulás jellemzi. Amellett, hogy előszeretettel használják az olyan hagyományos hangszereket, mint a kanna, a teknő és a kanál, nem idegenkednek az új hangzástól sem. Nyitottságukat jellemzi, hogy többször koncerteztek már a Mendelssohn kamarazenekarral, Berlinben pedig a Filharmóniában adtak szóló és közös estet is egy indiai énekesnővel. Lakatos Mónika és Rostás Mihály Mazsi elmondása szerint az olá cigány zene határai túlnyúlnak az országén. Ezért kerülhettek a Romengo dalaiba olyan más zenei stílusok hatásai, mint a jazz vagy a flamenco. Azt mondják, azt szeretnék, hogy Magyarországon minél többen lejjék örömüket zenéjükben, és legyenek büszkék a magyarországi olá cigány kultúrára, amely hazánk zenei kincsének egy nagyon fontos darabja. Arra törekednek, hogy muzsikájukkal méltók legyenek rá. 2020-ban Mónika cigányok közt elsőként elnyerte a Vomex életműdíját, ami a világzene legnagyobb kitüntetésének számít, később Kossuth

Olá Cigány zene, Lakatos Monikától és Rostás Mihály Mazsitól egy koncertfelvételről. Holnap este, pénteken 23 órától, itt a Dankó Rádióban.

0: Rövidesen 10 óra, folytatódik a Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatásában, most irány a Franciaország.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek, folytatjuk a Népek Dalait, a Dankó Rádió világzenei válogatása ez nagyon színes összeállítással, a dalokkal körbeutazzuk az egész földet, például a következő 60 percben érintjük Japánt a Minyo Crusaders jó voltából, aztán hallunk dalt a német Die Fuzz csapatától, és Kuba is képviselteti magát Eliades Ochoával és csapatával, a Quarteto Patriával. További jó rádiózást a világzenék között. Franciaországból érkezett a következő muzsika, egy 2022-es arabnyelvű felvétel. Előadója az Alcazar, a dal pedig a Szerelmet forradalom.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. A japán együtteseket gyakran kritizálják azzal, hogy idegen zenei stílusokat próbálnak meghonosítani, miközben a hangjegyek tökéletes plasztikáját alkalmazzák. Azzal viszont nem nagyon tudnak mit kezdeni a kritikusok, ha egy tisztagú japán zenekar japán népdalokra tesz regit, szambát és jazzt, meg néha egy kis kumbiát. Nos, pont ezt teszi a Minyo Crusaders formáció, amelynek tagjai nem találtak ki semmi újat. Bevett hagyományt követnek ugyanis ezzel a módszerrel. Az 1950-es, 60-es évek Japánjában divatos volt, még a legnépszerűbb előadóknál is, hogy a népdalokat, a minyőket latin ritmusokkal dolgozzák fel és át. A mostani munkában a különbség talán csak annyi, hogy a Katsumi Tanaka gitáros vezette formáció ragyogó játéka mellett megtartotta a japán hagyományos dalok minden értékét. A színpadon is kiválóan hozzák ezt a kettősséget. A népviselet és a színpompás ruhák keverékét láthatjuk például az énekesen Freddy Tsukamoton, aki szerzetes kimonóban lép színpadra. És ilyen zenét hallunk tőlük. Következik a japán Minyo Crusaders és a Kushimoto Bushi.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalai szól, világzenei válogatásunk. Következzen most egy heidelbergi illetőségű downtempo new jazz együttes, nevük Defuzz. A modern zenei irányzatokat és a soul, a latin zene, a trip-hop és a drum and bass elemeit ötvözik lounge-os hangkörnyezetben. A formáció nevét a Destination Future Jazz kifejezésből eredeztethetjük. A Defuzz első embere Pete Baumgartner. A zenekar vokalistái Barbara Lahr, Carl Frierson és Pat Appleton. A zenekar állandó tagja még a harsonán remeklő Otto Engelhardt. A Defuzz zenekar immáron több mint 20 éve, hogy megalakult. Róluk bátran kijelenthetjük, hogy az elmúlt 20 év legfontosabb new jazz zenekara. A produkció tőlük mindig friss és izgalmas. Ők játszanak.

magam is áll. Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Itt a Dankó Rádió, a népek dalait, világzenei válogatásunkat folytassuk latin muzsikával. Kubából következik Eliades Ochoa, aki ugye a Buena Vista Social Club oszlopos tagja. A világ az ő nevét a 90-es évek második felében ismerhette meg, bár már korábban is évtizedek óta zenélt és kiváló dalokat köszönhetünk neki. Ma is aktív a muzsikus, bár már elmúlt 71 éves. Nyáron Európában koncertezett a kubai zene egyik szimbóluma, és állítólag új lemezen gondolkodik. Alig várjuk. Most egy korábbi dalát játsszuk. Jön Eliades Ochoa, itt a Dankó Rádióban.

0: Hamarosan 11 óra, folytatódik a Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatásában. Visszaugrunk mindjárt a 70-es évekbe.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek, folytatódik a Népek Dalai, ez a Dankó Rádió világzenei válogatása, melyben egy színes világzenei csokrot nyújtunk át éjfélig, amelyben hallunk dalt például a Gypsy Kings-től, ezúttal nem világsláger szól tőlük. Aztán Yusuni Dur egyik felvételét is meghallgatjuk, és Zanina Prvasevda muzsikája is megszólalt Észak-Macedóniából. És még sok-sok kiváló világzene, nem csak a legfrissebbek, hanem a régiek is. Íme egy már is 1972-ből az Osibisa zenekar játszik. Íme a Happy Children.

népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban. Beautiful tango, take me by the...

a Dankó Rádió és világzenei műsorunk a Népek Dalai. Folytassuk a Gypsy Kings-zel, amelyet gyakran neveznek a flamenco királyának. A flamenco Spanyolországból, pontosabban annak egy részéből, Andalúziából származik. Vannak olyan flamenco stílusok, amelyeken felfedezhető a latin-amerikai hatás is. Ez annak köszönhető, hogy voltak spanyolok, akik Dél-Amerikába költöztek, majd visszatértek Spanyolországba. Így tették le ott is a műfaj alapjait. A Gypsy Kings azonban nem tradicionális flamenco zenét játszik, hiszen mindig négynegyedes ritmikájú dalokat hallunk tőlük. A tradicionális flamenco zenében is vannak négynegyedes dalok, de a flamenco egyik jellegzetessége a 12-es ütemezés. A Gypsy Kings ilyeneket egyáltalán nem játszik. Őket hallgatjuk a következő percekben a Dankó Rádióban. Játszik a Gypsy Kings!

Folytassuk afrikai világzenével most a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban. A következő előadó mindig is szerette a zenei és stílusbeli keveredéseket. A szenegáli születésű dalszerzőről, énekesről, Youssouni Dourról van szó. Népszerűségét is ennek, vagyis a szenegáli zene, a Scherer kisebbség nyelvén előadott Mbalask elnevezésű irányzatnak köszönheti. A Dakarban született dalszerző 12 évesen kezdett először kisebb helyeken fellépni, 79-ben pedig összeszedte zenész barátait és megalapította a saját együttesét, ez volt a Dakar csillagai. A 80-as években az egyedi hangzást képviselő csapat nevet változtatott, immáron Dakar szuper csillagai lett. Ez volt a végső felállása a formációnak, és hangos sikereket értek el, a szakma elismerését is megszerezték. Szinte mindenfajta zenében otthonosan mozog Youssouni Dour, gyakorlatilag azt is mondhatjuk rá, hogy stílus király. Nincs olyan zene, amit ne értene meg, és amiben ne próbálta volna ki magát. Következik a szenegáli Youssouni Dour, itt a Dankó Rádióban.

a népek dalait hallják, ez a világzenei válogatás, melyben a héten is lesz koncert nálunk, holnap este 23 órától Lakatos Mónika és Rostás Mihály Mazsi koncertjét hallhatják. Lakatos Mónika budapesti Olá cigány családba született, énekelni édesapjától, a közösség tagjaitól tanult. Az ország az 1996-os Ki mit tud alatt ismerte meg nevét és hangját, melyre tudta nélkül nevezték be, és amelyet romák között elsőként meg is nyert. Több formációban is vendégszerepelt, majd 2004-ben alapította meg férjével, Rostás Mihály Mazsival a Romengo együttest. A Romengo zenekarban Lakatos Mónika férjével, Rostás Mihály Mazsival az Olá cigány zenei gyökerekre épülő saját világzenei dalokat játszó csapatot alkotnak, és turnéztak már Európa mellett Dél-Amerikában és Ázsiában is. Mónikának 2017-ben jelent meg első szóló korongja Romanimo címmel, amelyen lassú, szomorú hallgatókat énekel, és mellyel az európai világzenei slágerlistán a legjobb öt közé került. Később aztán elnyerte a legnevesebb világzenei díjat, a Vomex elismerését, és

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban. Transcendental Meditation.

Lassan-lassan éjfél, véget ér mindjárt a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Örülök, hogy bennünket választottak. Remélem, hogy találkozunk holnap este is, 9-kor, itt a Dankó Rádióban. A gyártásvezető Sztrányolcki Imre, a hangmérnök Fóti Tamás volt. Én búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Szabó Tamást hallották. A himnusz követően kezdődik mindjárt az éjszakai dalcsokor. További jó rádiózást!

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Dankó Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről most a Magyar Zene Rádiójában.
1: Az én uram, az én uram, kigyűn

Dankó Rádió. Debrecenben FM 91,4. A Magyar Zene Rádiója.

0: hátsó, ha az esbe takar. Várhozott is lap a dombetegét, gyere oda, édes szeres menék. Éljen az élet és szengjen a dal, jöjjön a csók, ha az esbe takar. Várhozott is lap a dombetegét, gyere oda, édes szeres belém.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: És mindig várom a vásárhelyi híres promenádon.
1: Népzenék.

0: már,
1: mert nem mulatós asszonynak a balangja lettem. A fülébe csendű a cigány vonója, édesebb az ajka,
0: édesebb
1: a csókja, a szívünkben dal van.

Dankó Rádió. Szegeden FM 93,1. A Magyar Zene Rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Gondorosi csárda mellett. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ma ezzel a nótával kezdjük a Húsz csak prímást itt a Dankó Rádióban. Tartsanak velünk a következő 1 órában is, ha tehetik. Ezt az órát tehát Festetics Leó és Arany János szerzeményével kezdjük. Az a prímás muzsikál majd zenekarával, aki 2025-ben átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját. Ő Szalai Antal, nem sokára Dócs Péternek játszik. Csárdás kis kalapot veszek, és hajlik a rózsafa. Ezt a két dalt Boros Jolántól és Olá Kálmán zenekarától hallgathatjuk meg egy archív felvételről. Utána pedig Ráncos Szárú a csizmám. Kellemes időtöltést kívánok, tartsanak velünk!

zajlik a láj, láncra pendül a húzza a cigát. Ez az éjszaka, három évig mindig tartana. Hajlik a rózsa, hajlik a lány, láncra pendül a húzza a cigány.

Megkértem egy piros rózsaágat. László Imre és Takács Sándor nótája következik. 2022-ben készült a felvétel Fényes Györggyel és Ifja Berki Béla zenekarával. Majd 2025-ből Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból hozunk egy felvételt, mely Cserkuti Sándor és Pécsi Illés Gyula andalgójából készült, a Kék Balatonból, az előadók Csík József és Varga Jenő zenekara. 2023-ban a Dankó Rádió cigányzenei díját ifjabb Sárközi Lajos prímes vehette át. Hamarosan ő zenél együttesével Ilyen asszony való nékem, Jenei Gábor kíséreteként. Ifjabb Sárközi Lajos megzenésített Petőfi Sándor versét követően, majd Horváth Zoltán és Tóth János István frissére kerítünk sort. Fordulj egyet, perdülj kettőt. E dal előadója Kalina Enikő, valamint Terék József zenekara lesz.

0: határba, hogy mit csoda jót mulatunk.
1: Egy nagy bajomi és két budapesti dankóklubos felvételt játszunk önöknek a folytatásban, itt a Magyar Zene Rádiójának Húscsak Prímásában. Öreg Prímás tégy hangfogót, Kárpát Zoltán és Esznagy Endre hallgatóját énekli pillanatokon belül Budai Beatrix, a művésznőnek pedig Csóka Gyula zenekara játszik. A budapesti Sára Sándor vetítő és koncertterem

kedves hallgatóink, épp hogy a mai húscsak primásunk felén vagyunk túl, és már is folytatjuk egy hallgatóval, fehér őszi rózsa nyílott. Kovács Gyula és Szántó Ferenc dalát nem sokára Szalai László énekli, akinek Lakatos Sándor zenekara játszik. Majd Tegnap éjjel álmomban címmel Tasnádi László és Dóri József dalát is meghallgathatjuk Tarnai Kis Lászlótól.

0: nekem az eszem, hogy megházasodtam. Eljött volna mind a hány, de már ébren voltam. Hol volt nékem az eszem, hogy megházasodtam.
1: Angyal Armand és Adorján Sándor 6 nap óta szól a Nóta című frissét. Hamarosan Karcagi Nagy Zoltán és ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekarának előadásában élvezhetjük. De előtte még egy csárdást hallgathatunk, Fráter Lórend és Csillai Kálmán nótáját, ott, ahol a Maros vize címmel. Már is érkezik Hajnal Nikolett és ifjabb Kállai Kis Ernő zenekara.

szirci vargát, üsse jobban rája, míg a banda muzsikája, félre rúgtam a csizma sarkát.

0: kivattam az érci vargát, üsse jobban rája, míg a vonna muzsikája.
1: Hová lettél ifjúságunk? Hullámzó Balaton tetején eladtam egy pejcsikót, ha madárka száll az ágra. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. A friss Váradi Aladár dala Zentai Annától hangzik el. A csárdás Garami Béla és Pápai Molnár Kálmán szerzeménye, ez a dal pedig Mozsár Imrétől és Bobe Gáspár Ernő zenekarától hallgatható hamarosan. De előtte még Sárközi Ferenc andalgójára kerítünk sort. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült Gáspár Annival és ifjabb Berki Béla együttesével. A hallgatót pedig, amely már is felcsendül, Matusik Sándor szerezte, előadói pedig Farkas Rozika és Johann János zenekara.

kocsikot, még ma este el is iszom az árát. Mivel abból finom volt, eladom a másikat is, a sárgát. Hogyha nem lesz paripám, eljárok én gyalog is a babámhoz. Hogyha szeret igazán, így is úgy is csak oda hív magához. Az én kedves kis babám, azt súgta a minap is a fülemben, hogy ő

büszke vagyok az én kicsi babámra. Veszek neki ragyogó kaláriszt a vatyolatos nyakáron. Kalapált is a szívem. Büszke vagyok az én kicsi babámra. Veszek neki ragyogó kaláriszt a vatyolatos nyakáron.

Kék a búzavirág. Kádas György dalát egy 1988-as felvételről hallgathatjuk meg Berkes János és Berki László zenekarának előadásában. 1997-ből Szőlősi emese énekli előtte Ejzeman Mihály és Szilágyi László csárdását Három dinnye van egy száron. A művésznőnek Déki Lakatos Sándor zenekara játszik. Dankó Pista és Pósa Lajos andalgóját Szőke kislány Csit-Csit-Csit címmel Karcagi János énekli. A felvétel 2023-ban készült Német Csicsó József zenekarának közreműködésével. De ezekre a dalokra még egy picit várnunk kell, hiszen most egy hallgató jön, Pécsi kis Ágnes énekli el nekünk Erős Béla és Marcali Frigyes dalát. Csak te kell lesz a szívemnek!

az a virág kék, az egész világ, mikor a szemedbe nézek. Égő piros az ág, égő lesz az orcán, mikor a

túlza virág ég, az egész világ, mikor a szemedbe nézek. Hogyha ölelem karcsú derek alatt, mindig azt hiszem, csak úgy álmodtalak. Ég a túlza virág ég, az egész világ, mikor a szemedbe nézek. Édes gyöngy virágom, én már alig várom, hogy az enyém lesz.

Kedves hallgatóink, a búcsú pillanata érkezett el. Valamennyi kollégám nevében szívből köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket az elmúlt egy órában is a Dankó Rádió társaságában. Maradjanak még, ha tehetik, ha idejük is engedi. Minden jót kívánok, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra. Most jön a Bubusz Feeling ifjabb Jónás Gézától, aki cimbalmon játszik, ifjabb Suki Jánostól, aki brácsán, Duka Norberttől, aki csellón, Losó Lajostól, aki nagybőgőn, és Lukács Csabától, aki klarinéton muzsikál. Viszont hallásra!

0: A pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Ma és holnap este Táncházban című műsorunkban a tavalyi 3. felvidéki népzenész találkozó gála koncertjét hallhatják újra, kedves hallgatóink. Ezen a gála esten a felvidéki muzsikusok színe java ott volt a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központban, ahol a műsorvezető Farkas József volt. Tehát fogadják szeretettel a 3. felvidéki népzenész találkozó gála koncertjének első részét.